0: 200 szivart vagy 1 kg dohányt. Az alkoholtartalmú italok esetében a mennyiségi korlát egy éves időszakra vonatkozik. Ez pontosabban 10 liter töményszeszes ital, 20 liter köztes alkoholtermék, 90 liter bor, valamint 110 liter sör. Korábban az alkalmi szállítmány mennyisége nem volt időintervallumokhoz kötve. Így a maximális mennyiséget akár naponta többször is behozhatta valaki az országba. Az európai államok közel kétharmada készül emelni a férfiak és a nők nyugdíjkorhatárát 2060-ig. Ez alól Románia sem kivétel. Az a generáció, amely 2024-ben lépett be a munkaerőpiacra, később ment nyugdíjba. Történik mindez olyan körülmények között, hogy a lakosság várható élettartama itt az egyik legalacsonyabb európai uniós összevetésben. Ez azt jelenti, hogy a romániai lakosság átlagosan kevesebb évet tölt majd nyugdíjba, mint a nyugat-európai országok állampolgárai. Mindezt annak ellenére, hogy a rendszerbe befizetett járulékok egyre hosszabb időtartamra vonatkoznak. Az Európai Unióban jelenleg a nyugdíjkor határátlaga a férfiak esetében 64,7 év, a nők esetében pedig 64 év. A 60-as évek végére ezek az átlagok a férfiak esetében 66,7 évre, a nők esetében pedig 66,6 évre emelkednek. Idén is összeállították az országok ranglistáját annak alapján, hogy a külföldiek véleménye szerint mennyire jó egy adott országban élni. A 2026-os indexet Svájc vezeti. A kantonok országa az életminőség terén kapta a legnagyobb, 94,8-as pontszámot a maximális 100-ból. De az üzleti nyitottság tekintetében is felpontozták. A top 10-be Japán, Svédország, Kanada, Ausztrália, Németország, Hollandia, Nagy-Britannia, Norvégia és az Egyesült Arab Emírségek került még be. A Romániának a 85 helyből a szerény 58-adik jutott. A legjobb értékelést az üzleti nyitottság terén kaptuk, ellenben az életminőségünktől egyáltalán nincsenek elragadtatva az ide látogatók. Olyan országok előznek meg bennünket, mint Bahrain, a Fülöp-szigetek, Sri Lanka vagy Chile. Magyarország a 49-dik. A legtöbbre az üzleti nyitottságot és a kulturális örökséget értékelik benne.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hiába bizonyulnak hatékonynak, Románia az egyetlen olyan uniós tagállam, ahol nem támogatják az off-label gyógyszereket. Lassan befejeződik az egykori nagyváradi pénzügyi palota, majd poliklinika felújítása, amely a munkálatok végeztével a Bihar megyei tanács székhelye lesz. Mostantól akár kártérítést is kérhetünk a Google-től, ha az AI szolgáltatás számunkra vagy a cégünk számára káros összefoglalót nyújt egy konkrét témában. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Románia az Európai Unió egyetlen tagállama, ahol jelenleg nincs olyan rendszer, amely lehetővé tenné az úgynevezett off-label, vagyis a betegtájékoztatóban nem szereplő csupán javallatra alkalmazott gyógyszerek társadalombiztosítási támogatását. Szakemberek szerint ezek a készítmények sok esetben az egyetlen hatékony kezelési lehetőséget jelentik azoknak a betegeknek, akiknél a hagyományos terápiák nem hoznak eredményt. Az off-label alkalmazás azt jelenti, hogy egy gyógyszert eltérő korcsoportban, más adagolásban vagy más gyakorisággal használnak, mint amit a forgalomba hozatali engedély tartalmaz. Romániában a különböző szakmai és intézményi álláspontokat eddig nem sikerült összehangolni, ezért az egészségbiztosító sem rendelkezik jogalappal az ilyen kezelések finanszírozására. Lassan befejeződik az egykori nagyváradi pénzügyi palota, majd poliklinika felújítása, amely a munkálatok végeztével a Bihar megyei tanács székhelye lesz. A kivitelező Selina Group a közösségi médiában számolt be arról, hogy hamarosan sor kerül Nagyvárad egyik leglátványosabban felújított épületének műszaki átvételére. A végső átvétel várhatóan augusztus végén vagy szeptember elején történhet meg, bár ennek pontos időpontját egyelőre nem tűzték ki. A Bihar megyei tanács részéről még az informatikai rendszer kiépítésén, valamint a bútorzat elhelyezésén dolgoznak. Jelenleg az informatikai infrastruktúra, többek között a szerverek és a telefonrendszer telepítése zajlik. Ezt követően pedig megkezdődhet a Bihar megyei tanács tényleges beköltözése az épületbe. Mostantól akár kártérítést is kérhetünk a Google-től, ha az AI szolgáltatás számunkra vagy a cégünk számára káros összefoglalót nyújt egy konkrét témában. Legalábbis így értelmezhető egy németországi bírósági döntés, ami nagyjából azt mondta ki, hogy a mesterséges intelligenciával készített összefoglaló önálló tartalomnak minősülhet abban az esetben, ha olyan állítás is szerepel benne, ami a felhasznált forrásokból nem következik. Tehát az csak az EMI költötte hozzá. A Google mesterséges intelligenciáját két müncheni székhelyű német kiadó perelte be. Tudomásukra jutott ugyanis, hogy a Google AI Overview szolgáltatása a cégükre rákeresve hamis információkat ad ki. Tovább átverésekkel és visszaélésekkel hozza kapcsolatba őket.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek,
2: magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Megkezdték a csernovodai atomerőmű 2-es reaktorának leállítását megelőző műszaki eljárásokat. Még több importra és még drágább villamos energiára van kilátás. Megvan az eredménye a rendőrség szemléletváltásának. A közlekedés rendészeti már csaknem 2000 agresszív sofőrt szankcionált a forgalomban résztvevő állampolgárok bejelentései nyomán. Tanárokat képzett ki a román titkosszolgálat arra, hogyan ismerjék fel a radikalizálódó diákokat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az Energiaügyi Minisztérium közleményben erősítette meg, hogy megkezdték a csernovodai atomerőmű 2-es reaktorának leállítását megelőző műszaki eljárásokat. Mivel a Duna vízszintje elérte a kritikus értéket, ezért kénytelenek lesznek teljesen leállítani az erőművet. Ez jelentős energiakiesést jelent az ország számára olyan körülmények között, ahogy az esti áramfogyasztás már eddig is meghaladta a hazai termelést. A szakterca viszont hangsúlyozta, előkészítették a szükséges intézkedéseket, hogy kompenzálják a kiesett energiatermelést, és megőrizzék az országos hálózat egyensúlyát. A szükséges áramot elsősorban importból fedezik majd, viszont az Olténiai Energetikai Komplexum Rovinár 4-es csoportját is üzembe helyezik. Továbbá a műszaki lehetőségek és a vízkészletek korlátai között a hidroelektrikát többlettermelési kapacitását is használják. Megvan az eredménye a rendőrség szemléletváltásának. Immár csaknem 2000 agresszív sofőrt szankcionált a közlekedés rendészet a forgalomban résztvevő állampolgárok bejelentései nyomán. Az agresszív sofőrt közvetlenül észlelő és rögzítő járművezetők vagy utasok hosszas civil nyomásgyakorlás után 1 év és 8 hónapja tehetnek hivatalos bejelentést az említett szabályszegésekről. Mindezt az ESZÁR alkalmazás segítségével. Az eltelt időszakban 2292 helyesen és hiánytalanul megfogalmazott bejelentés érkezett a járművezetők által elkövetett szabályszegés. Ezek alapján 1912 sofőrt büntettek meg forgalomban tanúsított agresszív magatartás miatt. A közutakon történő agresszív járművezetői magatartásért járó szankció 4-5 büntetőpontnak megfelelő bírság, és a vezetői engedély legalább 30 napra történő bevonása. Több mint 1000 pedagógus vett részt a román hírszerzőszolgálat képzésén, ahol azt tanulták, milyen jelek utalhatnak arra, hogy egy diák szélsőséges ideológiák vagy terrorista szervezetek felé sodródik. A Snoopok nyomozása szerint ugyanakkor több tanár és tanfelügyelőség úgy értelmezte a programot, hogy gyanú esetén akár közvetlenül a rendőrséget vagy a titkosszolgálatot is értesíteni kellene, miközben maga a Szerei ezt nem így írja le. A Previszió nevű program 2024-től 2026 júniusáig futott. Célja hivatalosan az volt, hogy megelőzze a radikalizációt és az erőszakos szélsőségességet a romániai közoktatásban. A program csaknem 1 millió euróba került. A Szerei mellett az Oktatási Minisztérium és a Belügyminisztérium is részt vett benne.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

az idei nyár akkor teljes, ha jó hangosan szólnak ezek a dalok. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Szigorították az uniós tagállamokból saját használatra beszerzett jövedékkiadó köteles termékek behozatalát. Az európai államok közel kétharmada készül emelni a férfiak és a nők nyugdíjkorhatárát. Ez alól Románia sem kivétel. Idén is összeállították az országok ranglistáját annak alapján, hogy a külföldiek véleménye szerint mennyire jó az adott helyen élni. A megítélésünk ezúttal sem sikerült túl fényesre. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Szigorították az uniós tagállamból saját használatra beszerzett jövedékkiadó köteles termékek behozatalát, közölte a pénzügyminisztérium. A vámhatóság és az adóhivatal közös rendelete a magánszemélyeknek engedélyezett alkalmi behozatal fogalmát határozta meg konkrétabban az eddigi szabályozáshoz képest. Ezentúl egy magánszemély 40 napnál gyakrabban nem szállíthat be Romániába olyan mennyiséget, amely meghaladja 800 cigarettát, 40 szivarkát, 200 szivart vagy 1 kg dohányt. Az alkoholtartalmú italok esetében a mennyiségi korlát egy éves időszakra vonatkozik. Ez pontosabban 10 liter töményszeszes ital, 20 liter köztes alkoholtermék, 90 liter bor, valamint 110 liter sör. Korábban az alkalmi szállítmány mennyisége nem volt időintervallumokhoz kötve. Így a maximális mennyiséget akár naponta többször is behozhatta valaki az országba. Az európai államok közel kétharmada készül emelni a férfiak és a nők nyugdíjkorhatárát 2060-ig. Ez alól Románia sem kivétel. Az a generáció, amely 2024-ben lépett be a munkaerőpiacra, később megy nyugdíjba. Történik mindez olyan körülmények között, hogy a lakosság várható élettartama itt az egyik legalacsonyabb Európai Uniós összevetésben. Ez azt jelenti, hogy a romániai lakosság átlagosan kevesebb évet tölt majd nyugdíjba, mint a nyugat-európai országok állampolgárai. Mindezt annak ellenére, hogy a rendszerbe befizetett járulékok egyre hosszabb időtartamra vonatkoznak. Az Európai Unióban jelenleg a nyugdíjkorhatár átlaga a férfiak esetében 64,7 év, a nők esetében pedig 64 év. A 60-as évek végére ezek az átlagok a férfiak esetében 66,7 évre, a nők esetében pedig 66,6 évre emelkednek. Idén is összeállították az országok ranglistáját annak alapján, hogy a külföldiek véleménye szerint mennyire jó egy adott országban élni. A 2026-os indexet Svájc vezeti. A kantonok országa az életminőség terén kapta a legnagyobb, 94,8-as pontszámot a maximális 100-ból. De az üzleti nyitottság tekintetében is felpontozták. A top 10-be Japán, Svédország, Kanada, Ausztrália, Németország, Hollandia, Nagy-Britannia, Norvégia és az Egyesült Arab Emírségek került még be. A Romániának a 85 helyből a szerény 58-dik jutott. A legjobb értékelést az üzleti nyitottság terén kaptuk, ellenben az életminőségünktől egyáltalán nincsenek elragadtatva az ide látogatók. Olyan országok előznek meg bennünket, mint Bahrain, a Fülöp-szigetek, Sri Lanka vagy Chile. Magyarország a 49-dik. A legtöbbre az üzleti nyitottságot és a kulturális örökséget értékelik benne.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt mindenkinek! 6 óra 3 perc van, és ez ma sem jelent más, mint hogy kezdetét vette Várad egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztője, a Reggeli Plusz. A mikrofonnál még mindig csak hosszú Sanyi szólóban, de most is egészen 10 óráig itt leszek veletek a 89,6-on. Ismertek, igyekszem megszépíteni a napotokat a legjobb zenékkel és sok-sok érdekességgel, úgyhogy csápjunk is bele!
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

könnyű napot minden városinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha már hallgattok, akár hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk Ám Plusz FM nagyváratként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Na hát megvan az eredménye a rendőrség szemléletváltásának, immár csak nem 2000 agresszív sofőrt szankcionált a közlekedés rendészet a forgalommal résztvevő állampolgárok bejelentései nyomán az SZÁR alkalmazás segítségével. Érdekelne is, hogy mit szóltok hozzá, hát várom akkor a hozzászólásaitokat, akár szóban, akár írásban. Hívjatok, írjatok, kommenteljetek, és persze közben hallgassatok bennünket, mert én addig is hozom nektek a legjobb zenéket.

Kis nagyvállalat, 6 óra 33-kor ez itt a nyáriasított reggeli plusz hosszú Sanyival, aki hát még majdnem fázott így a hajnali órákban. Elég hűvöske van, olyan 16-17 fok jelen pillanatban, viszont tök jól lehet szellőztetni itt a stúdióba, is kinyitottam az ablakokat, mert nagyon kellemes azért így a hőmérséklet, hogyha így szellőztetéssel használjuk fel, úgyhogy tegyétek meg ti is. Egyébként fog azért melegedni ma a hőmérséklet tekintettel arra, hogy gyönyörű szép napsütéses időnk lesz ma is. Egészen 32 fokig fog a délután folyamáig emelkedni. A szél csak nagyon enyhén fog fújni, és egyébként nyilván ugye csapadékra a napsütéses időnek köszönhetően biztosan nem kell számítani, de arra igen, hogy továbbra is gyenge hidegfronti hatás fogja a szervezetünket terhelni. A közlekedést illetően egyébként még nem küldtetek infókat, úgyhogy arra hagyatkozom, amit én láttam nemrég, és ez nem más, mint hogy ezekben a percekben még könnyen járhatóak a város és a megye útjai. Persze, ha ti ezt másként tapasztaljátok, akkor jöhet róla jelzés. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerű vagy praktikusabb, én pedig szállítom cserébe most is a legkiválóbb nyári dalokat.

Hello Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz, ahol nem csak a legjobb zenéket kapjátok, hanem faggatózok is nálatok ma például azzal kapcsolatban, hogy ti mit szóltok ahhoz, hogy immár csak nem 2000 agresszív sofőrt szankcionált a közlekedés rendészet a forgalomban résztvevő állampolgárok bejelentései nyomán. Hát tök őszintén mondom, én nagyon örülök neki, mert engem, ha valami, akkor ez nagyon tud idegesíteni már, mint hogy az agresszív sofőrök a forgalomba. Nem mondom, néha velem is előfordul, hogy dinamikusabban kell egy kicsit haladni, de hát azért az nem azt jelenti, hogy a másikat le kell az útról szabályosan tolni, meg hogy az elsőbséget nem kell megadni, meg körforgalomba nem kell irányjelzőzni, meg nyomni kell ész nélkül is indokolatlanul a kürtöt, úgyhogy szerintem ez egy tök jó platform, nagyon gondolkodom rajta én is, hogy beszerzek egy ilyen fedélzeti kamerát, és akkor kihasználom a rendszer adta lehetőségeit. De persze érdekelne, hogy veletek mi a helyzet, nektek mi erről az egészről a véleményetek. Van kint a Facebookon is egy bejegyzés amúgy ebben a témában, amelyhez egy komment formájában is megírhatjátok a véleményetek. Én pedig hozom cserébe most is a legkiválóbb plusz.

0: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a nyáriasított reggeli plusz hosszú Sanyival, és mivel 7 óra van, pont van, ennek köszönhetően Petronita is érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Többek között szó lesz arról is, hogy a pedagógusok mikortól kaphatnak jelentősebb béremelést. A hírek után pedig érkezik majd az Ajni Mafia, és tőlük a...
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: A pedagógusok 2028-tól kaphatnak jelentősebb béremelést, az egészségügyben már közel a megállapodás. Közel egy hónapja akadozik Romániában az ingatlanok adásvétele, 500 milliárd eurónyi ügylet került veszélybe. Egy társadalmi átalakulás kellős közepében vagyunk, és ezen belül a férfiasságot is újraértelmezik, áll egy nemrég készült szociológiai tanulmányban. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A közalkalmazotti bérekről szóló új törvénytervezet szerint az egészségügyi dolgozók több mint háromnegyede kaphat béremelést, az oktatásban pedig új bértáblát vezetnének be, amely 2028-tól jelentős fizetésemelést hozhatna a pedagógusoknak. Drágos Puszláró ügyvivő munkaügyi miniszter szerint az egészségügyi szakszervezetekkel már közel vannak a megállapodáshoz, az oktatási bérezés viszont még egyeztetés alatt áll. Az oktatásban az óraadók díjazását is módosítanák. A tervek szerint megdupláznák az óradíjat, amit az oktatási minisztérium javasolt. Pöszláru szerint erre azért van szükség, hogy az óraadás továbbra is vonzó maradjon a pedagógusok számára. A változtatások 2027-ben még nem növelnék tovább az állami kiadásokat. A miniszter azt mondta, hogy jövőre nincs költségvetési mozgástér újabb jelentős kiadásokra, ezért az oktatási bértábla életbe léptetését 2028-ra időzíteni. A törvény elfogadásának időpontja ugyanakkor továbbra is politikai megállapodástól függ. Közel egy hónapja akadozik Romániában az ingatlanok adásvétele, miután egy zsaruló vírusos támadás megbénította az ország kataszteri rendszerét. A román kiberbiztonsági hatóság szerint az akció megelőzhető lett volna, az elkövetőről pedig már azt is tudni vélik, hogy Algériából támadhatott. A hatóságok eleinte még csupán súlyos technikai incidensként írták le a történteket, rövid időn belül azonban világossá vált, hogy a rendszer célzott kibertámadás érte. A támadás következtében nem csak az Ether a kataszteri és telekkönyvi platform vált hozzáférhetetlenné, hanem több kapcsolódó szolgáltatás, valamint az intézmény levelező rendszere is leállt. Az ipotekari.ro becslése szerint a leállás miatt több mint 5000 jelzálog hitelhez kapcsolódó ingatlan ügylet rekedt meg, az érintett hitelek összege meghaladta 437 millió eurót. A férfiak bizonytalanságaira és mentális terhelésére is kellene figyelni a közbeszédben, nem csak az elvárásokat súlykolni feléjük, áll egy nemrég készült szociológiai tanulmányban. A kutatás szerint a romániai fiatalemberek gondolkodásában egyszerre van jelen az egyenlőségpártiság és a hagyományos szerepek elvárása, és megfigyelhető a nők elleni erőszakra és diszkriminációra bátorító online tartalmak hatása. A szakemberek aggasztónak tartják azt, hogy a gyerekek túl korán szüretlenül férnek hozzá a közösségi médiából áradó torz mintákhoz, így ha a társadalom nem figyel a fiúk identitás keresésére. A leegyszerűsített online válaszok beszippantják őket. Egy társadalmi átalakulás kellős közepében vagyunk, és ezen belül a férfiasságot is újraértelmezik.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Tiszta égbolt jellemzi a mai napunkat is, így csapadékra továbbra sem kell számítani, de persze nyárias melegre ismét. Jelenleg 17-18 fok környékén mérhetünk, a délután folyamán pedig ezúttal olyan 32 fok körül fogunk napi maximumként. Enyhe légmozgás mellett is gyenge hidegfronti hatás terheli továbbra is a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM közlekedési információk.
0: Feltétlenül számoljatok azzal, hogy lezárták a Stefáncsel-Mári sugárút, Berzi és Szföntul Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsel-Mári sugárút és a Szföntül Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lákú-Rossú utcáról balra is ki lehet most kanyarodni a Stefáncsel-Mári sugárútra. Jó utat mindenkinek!
1: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
0: Jó reggelt, Nagyvárad! A vakációs Reggeli Pluszt halljátok a mikrofonnál 10 óráig hosszú Sanyival. Augusztus 13-a csütörtök van, amikor is arra vagyok kíváncsi, hogy ti mit szóltok ahhoz, hogy immár csak nem 2000 agresszív sofőrt szankcionált a közlekedés rendészet a forgalomban résztvevő állampolgárok bejelentései nyomán. Nagyon fordul a kíváncsiság, úgyhogy légy, írjátok meg, akár egy kommentben a Facebookos bejegyzésünkhöz, vagy SMS-ben, aztán üzenhettek Viberen és WhatsAppon, de fel is hívhattok, és el is mondhatjátok, én pedig adom cserébe most is a szuper nyári zenéket.
1: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

0: Martin Garrix és Ed Sheeran közös láger a Repeat It. Na hát a nagyaradi hőszolgáltatónak nemhogy ismételni nem kell, abba se hagyta a szolgáltatás szüneteltetését Nagyvárad belvárosának egy részén, ugyanis meghosszabbítják azt. A tájékoztatások szerint a Zöldfa utcai távhővezetéken keletkezett összetett meghibásodások elhárítása a tervezetnél több időt vesz igénybe. A leállás a Zöldfa utca, a Nagyvásár tér, a Szent László tér, valamint a Traján-Mosoly utca térségét érinti. A hőszolgáltató becslése szerint a szolgáltatás legkésőbb augusztus 21-én pénteken állhat helyre. A vállalat elnézést kér az érintett fogyasztóktól az okozott kellemetlenségért. További információt a 0800-070-800-os ingyenesen hívható zöld számon, vagy a 0259-467-577-es telefonszámon tudtok kérni tőlük. Tőlünk pedig továbbra sem kell kérnetek a legnagyobb slágereket, mert azok folyamatosan érkeznek újra, úgyhogy akkor most jöjjön a Why, Shawn Mendes 2024-es dala.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a Plusz FM-en.

0: Ez itt továbbra is a Reggeli Plusz, jó reggelt is, ugyanilyen rádiózás is kívánok mindenkinek. Hamarosan 7:30 van, így érkeznek is mindjárt a Plusz FM hírei, úgyhogy Petru Anitától megtudhatjuk azt is, hogy mi a helyzet Romániában jelenleg az ingatlanok adásvétele kapcsán.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Black Friday a Brikónál. Most 25%-os kedvezménnyel a Hopper beltéri és kültéri padló sempeára négyzetméterenként mindössze 39 lej, valamint 25%-os kedvezménnyel a Silion 8 mm vastagságú strapabíró laminált padlóára négyzetméterenként csak 34 lej 54 bani. Használd ki a Black Friday akár 50%-os kedvezményeit augusztus 19-ig. Rendelj az alkalmazásból, vagy látogass el üzleteinkbe.
3: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszán kilóját mindössze 10 lej 99 banért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zária Proseccót csupán 31 lej 99 banért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
1: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalon. Hyundai Carbento. Autók, szakértelem, bizalom.
4: Hú, ez a fal túl szép lett.
5: Hogy érted, hogy túl szép?
4: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
5: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
4: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
5: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
6: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
7: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi Önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
8: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy elegáns otthon, a Dedevánban most a 60x120 cm-es Morix Green porcelánpadlólap márványhatású kivitelben négyzetméterre csak 60 lej 90 bani. Dedeván, segít, hogy terveid valóra váljanak.
9: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hív minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
10: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
11: A pedagógusok 2028-tól kaphatnak jelentősebb béremelést, az egészségügyben már közel a megállapodás. Közel egy hónapja akadozik Romániában az ingatlanok adásvétele, 500 milliárd eurónyi ügylet került veszélybe. Egy társadalmi átalakulás kellős közepében vagyunk, és ezen belül a férfiasságot is újraértelmezik, áll egy nemrég készült szociológiai tanulmányban. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A közalkalmazotti bérekről szóló új törvénytervezet szerint az egészségügyi dolgozók több mint háromnegyede kaphat béremelést, az oktatásban pedig új bértáblát vezetnének be, amely 2028-tól jelentős fizetésemelést hozhatna a pedagógusoknak. Drágos Puszláró ügyvívő

0: Munkaügyi miniszter szerint az egészségügyi szakszervezetekkel már közel vannak a megállapodáshoz, az oktatási bérezés viszont még egyeztetés alatt áll. Az oktatásban az óraadók díjazását is módosítanák. A tervek szerint megdupláznák az óradíjat, amit az oktatási minisztérium javasolt. Pöszláru szerint erre azért van szükség, hogy az óraadás továbbra is vonzó maradjon a pedagógusok számára. A változtatások 2027-ben még nem növelnék tovább az állami kiadásokat. A miniszter azt mondta, hogy jövőre nincs költségvetési mozgástér újabb jelentős kiadásokra, ezért az oktatási bértábla életbe léptetését 2028-ra időzíteni. A törvény elfogadásának időpontja ugyanakkor továbbra is politikai megállapodástól függ. Közel egy hónapja akadozik Romániában az ingatlanok adásvétele, miután egy zsaruló vírusos támadás megbénította az ország kataszteri rendszerét. A román kiberbiztonsági hatóság szerint az akció megelőzhető lett volna, az elkövetőről pedig már azt is tudni vélik, hogy Algériából támadhatott. A hatóságok eleinte még csupán súlyos technikai incidensként írták le a történteket, rövid időn belül azonban világossá vált, hogy a rendszer célzott kibertámadás érte. A támadás következtében nem csak az Ether a kataszteri és telekkönyvi platform vált hozzáférhetetlenné, hanem több kapcsolódó szolgáltatás, valamint az intézmény levelező rendszere is leállt. Az ipotekari.ro becslése szerint a leállás miatt több mint 5000 jelzálog hitelhez kapcsolódó ingatlan ügylet rekedt meg, az érintett hitelek összege meghaladta 437 millió eurót. A férfiak bizonytalanságaira és mentális terhelésére is kellene figyelni a közbeszédben, nem csak az elvárásokat súlykolni feléjük, áll egy nemrég készült szociológiai tanulmányban. A kutatás szerint a romániai fiatalemberek gondolkodásában egyszerre van jelen az egyenlőségpártiság és a hagyományos szerepek elvárása, és megfigyelhető a nők elleni erőszakra és diszkriminációra bátorító online tartalmak hatása. A szakemberek aggasztónak tartják azt, hogy a gyerekek túl korán szüretlenül férnek hozzá a közösségi médiából áradó torz mintákhoz, így ha a társadalom nem figyel a fiúk identitás keresésére. A leegyszerűsített online válaszok beszippantják őket. Egy társadalmi átalakulás kellős közepében vagyunk, és ezen belül a férfiasságot is újraértelmezik.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Tiszta égbolt jellemzi a mai napunkat is, így csapadékra továbbra sem kell számítani, de persze nyárias melegre ismét. Jelenleg 17-18 fok környékén mérhetünk, a délután folyamán pedig ezúttal olyan 32 fok körül fogunk napi maximumként. Enyhe légmozgás mellett és gyenge hidegfronti hatás terheli továbbra is a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM közlekedési információk.
2: Ha arra visz az utatok, vegyétek figyelembe, hogy augusztus 24-ig forgalomkorlátozás lesz érvényben a december 1 téren, az Independence és a Mihály Vitézul utcák közötti szakaszon. A munkálatok idején tilos balra kanyarodni a Mihály Vitézul utcára, a gépjárművezetőknek egyenesen az Independence utca irányába kell tovább haladniuk, követve a helyszínen kihelyezett ideiglenes közúti jelzéseket. Szóval jó utat és kitartást mindenkinek!
1: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
2: Folytatódik bizony a Reggeli Plusz, többek között a legnagyobb slágerekkel, melyek közül most egy újdonság érkezik, ez a Talk to You, Unauthorized és 54 Ultra közös előadásában.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Chaperon és tőle a Good Luck Babe, és a sok szerencsét is, jó reggelt Nagyvárad! Ez itt a nyáriásított reggeli plusz hosszú Sanyival, akit most is elértek a 0359-17-22-22-es telefonszámon, valamint a 0734-17-22-22-es SMS, WhatsApp és Viber számon. És fent vagyunk a Facebookon is, plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek hozzászólni ott az oldalunkon megjelenő bejegyzésekhez is. Erre pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Na, megvan az eredménye a rendőrség szemléletváltásának, immár csak nem 2000 agresszív sofőrt szankcionált a közlekedés rendészet a forgalomban résztvevő állampolgárok bejelentései nyomán. Az SR alkalmazás segítségével érdekelne is, hogy ti mit szóltok mindezekhez? A kérdése természetesen egész adás alatt a Facebookon, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon keresztül is válaszolhattok. Nézzük is meg akkor, hogy milyen hozzászólások érkeztek eddig tőletek. Székely Ilona például azt írja, szerintem mindenki végezze a saját munkáját, ne akarjon más lenni, mint ami, csúnya dolog, árulkodni vagy kémkedni más után. Aztán Nagy Sándor is kommentet, ne röhögtessetek, a minap bömbös aszfalt terepjáró szabályosan lögdösött le az útról, mikor látta, hogy teszek rá, lazán megelőzött az áróvonalon, úgy, hogy 100 méterrel arrébb álltak a zsaruk. Csak azért nem tisztelektek neki, mert a kocsiba ültek. A törvények a kis embereknek vannak, elkaptak pár hőzöngő hülyét, akik azt hitték, hogy nekik is szabad. Ha majd nyilvánosságra kerül pár politikus fotója, ne adj ég a szeretőjével a kocsiban, ezt is betiltják majd, mint az út szélére telepített fix radarokat. Aztán Magyar János is írt, mit szólnék hozzá? Azt, hogy az illetékes elvtárs gyerekeit is büntessék meg, mert általában ők a vagányak, meg a szteroidokat használó vagányfiúk, akik a hatalmas tesztoszteron szint miatt nagyon erősek, meg legyőzhetetlennek érzik magukat. Nagyon ritka, hogy egyszerű melós ijeszgeti a forgalomban résztvevőket, mindig azt csinálja az eszét, akinek az ismerettsége nagy. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzásul ezúttal is a legnagyobb slágerek.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt, a Plusz FM-en.

0: reggelt, Nagyvárad! A Plusz FM-et hallgatjátok a 89,6-on, és benne a vakációs reggeli pluszt. Hamarosan 8 óra, úgyhogy jöjjenek akkor az ország, a város és a nagyvilág hírei. Petru Anitától többek között azt is megtudhatjuk, hogy miként értelmezik mostanában a férfiasságot. A hírek után pedig majd Rosé és Bruno Mars közös dala érkezik.
1: Itt a Plusz FM.
2: Reklám. 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
1: Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni.
3: A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak.
1: Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
4: Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diák közösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
5: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
6: Black Friday a Bricónál. Most 150 lei kedvezménnyel a DeWalt ütvefúrógépára két akkumulátorral mindössze 798 lei, valamint 27%-os kedvezménnyel a Stanley száraz nedves porszívóára csak 199 lei. Használd ki a Black Friday akár 50%-os kedvezményeit augusztus 19-ig. Rendelj az alkalmazásból, vagy látogass el üzleteinkbe. Szupeko. Alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 19-ig az 500 g-os Donká Felszelektet őrölt kávéára 29,99 bani, valamint 6 doboz Neumart világos sörára mindössze 15,49 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta.
1: Szuper FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: A pedagógusok 2028-tól kaphatnak jelentősebb béremelést, az egészségügyben már közel a megállapodás. Közel egy hónapja akadozik Romániában az ingatlanok adásvétele, 500 milliárd eurónyi ügylet került veszélybe. Egy társadalmi átalakulás kellős közepében vagyunk, és ezen belül a férfiasságot is újraértelmezik, áll egy nemrég készült szociológiai tanulmányban. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A közalkalmazotti bérekről szóló új törvénytervezet szerint az egészségügyi dolgozók több mint háromnegyede kaphat béremelést, az oktatásban pedig új bértáblát vezetnének be, amely 2028-tól jelentős fizetésemelést hozhatna a pedagógusoknak. Drágos Puszláró ügyvivő munkaügyi miniszter szerint az egészségügyi szakszervezetekkel már közel vannak a megállapodáshoz. Az oktatási bérezés viszont még egyeztetés alatt áll. Az oktatásban az óraadók díjazását is módosítanák. A tervek szerint megdupláznák az óradíjat, amit az oktatási minisztérium javasolt. Pöszláru szerint erre azért van szükség, hogy az óraadás továbbra is vonzó maradjon a pedagógusok számára. A változtatások 2027-ben még nem növelnék tovább az állami kiadásokat. A miniszter azt mondta, hogy jövőre nincs költségvetési mozgástér újabb jelentős kiadásokra, ezért az oktatási bértábla életbe léptetését 2028-ra időzíteni. A törvény elfogadásának időpontja ugyanakkor továbbra is politikai megállapodástól függ. Közel egy hónapja akadozik Romániában az ingatlanok adásvétele, miután egy zsaruló vírusos támadás megbénította az ország kataszteri rendszerét. A román kiberbiztonsági hatóság szerint az akció megelőzhető lett volna, az elkövetőről pedig már azt is tudni vélik, hogy Algériából támadhatott. A hatóságok eleinte még csupán súlyos technikai incidensként írták le a történteket, rövid időn belül azonban világossá vált, hogy a rendszer célzott kibertámadás érte. A támadás következtében nem csak az Eterra kataszteri és telekkönyvi platform vált hozzáférhetetlenné, hanem több kapcsolódó szolgáltatás, valamint az intézmény levelező rendszere is leállt. Az ipotekari.ru becslése szerint a leállás miatt több mint 5000 jelzálog hitelhez kapcsolódó ingatlan ügylet rekedt meg, az érintett hitelek összege meghaladta 437 millió eurót. A férfiak bizonytalanságaira és mentális terhelésére is kellene figyelni a közbeszédben, nem csak az elvárásokat súlykolni feléjük, áll egy nemrég készült szociológiai tanulmányban. A kutatás szerint a romániai fiatalemberek gondolkodásában egyszerre van jelen az egyenlőségpártiság és a hagyományos szerepek elvárása, és megfigyelhető a nők elleni erőszakra és diszkriminációra bátorító online tartalmak hatása. A szakemberek aggasztónak tartják azt, hogy a gyerekek túl korán szüretlenül férnek hozzá a közösségi médiából áradó torz mintákhoz, így ha a társadalom nem figyel a fiúk identitás keresésére. A leegyszerűsített online válaszok beszippantják őket. Egy társadalmi átalakulás kellős közepében vagyunk, és ezen belül a férfiasságot is újraértelmezik.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Tiszta égbolt jellemzi a mai napunkat is, így csapadékra továbbra sem kell számítani, de persze nyárias melegre ismét. Jelenleg 17-18 fok környékén mérhetünk, a délután folyamán pedig ezúttal olyan 32 fok körül fogunk napi maximumként. Enyhe légmozgás mellett is gyenge hidegfronti hatás terheli továbbra is a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM közlekedési információk.
0: Továbbra is a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a Stefáncsen-Mári sugárúton, a Mélkovolúj utca térségében, ezért a Füstös híd irányából a Transzilvánia utca felé forgalomkorlátozásokra kell számítani egészen október 10-ig, illetve ez idő alatt sajnos a parkolás sem lesz ott lehetséges, úgyhogy feltétlenül számoljatok ezzel, ha arra lenne dolgotok. Jó utat és sok türelmet!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Délelőtti plusz a Plusz FM-en a legnagyobb slágerekkel is sok-sok érdekességgel. Jó reggelt mindenkinek! Tartsatok velem egészen 10 óráig a stúdióban a Szabadságos Szegedi Máriát helyettesítő Hosszú Zsanyi, aki ma arra kíváncsi, hogy ti mit szóltok ahhoz, hogy immár csak nem 2000 agresszív sofőrt szankcionált a közlekedés rendészet a forgalomban résztvevő állampolgárok bejelentései nyomán. Léci, írjátok meg, vagy hívjatok és mondjátok el szóban, vagy kommenteljetek, én pedig most is adok hozzá egy kiváló sláget. Érkezik az Apathy, Rozi és Bruno Mars közös előadásában.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plus.

Na, akkor szólok én is nektek, hogy tegnap újraindult az Országos Kataszteri Hivatal. Korábban kibertámadás miatt leállt Eterra informatikai rendszerek, közölte a kormány. A tájékoztatás szerint már hozzáférnek a rendszerhez a kataszteri munkák elvégzésére jogosult szakemberek, az igazságügyi szakértők és a végrehajtók. A közjegyzők szintén igényelhetnek az Eterrán keresztül telekkönyvi kivonatokat, írja az Agile Press. Emellett bárki igényelhet tájékoztató jellegű telekkönyvi kivonatot. Az igénylés intézhető személyesen a kataszteri hivatalok ügyfélszolgálatain vagy online az ETR-a rendszerhez hozzáférő szakemberek, közjegyzők, kataszteri földmérők segítségével. A közlemény szerint az ETR-a rendszer újraindítása utáni első napokban a kataszteri hivatalok szolgáltatásait nem lehet bankkártyával fizetni az alkalmazásban, csak átutalással vagy az adott hivatal pénztáránál. A rendszer leállásának időpontjában mintegy 94 ezer iratigénylés volt folyamatban. Ezek elbírálását soron kívül intézik a kataszteri hivatal ügyfélszolgálatokon és az ETR-re a rendszerben meghosszabbított munkaidőben 8.30 és 16 óra között lehet kérelmeket beadni. Tájékoztatási segítség a 0749-012-525-ös, a 0749-016-331-es és a 0735-950-582-es telefonszámon kérhető. Itt nálunk pedig a továbbiakban is a legnagyobb slágerek, sőt, kérjetek sem kell őket, mert folyamatosan érkeznek.

Laj és Get Lucky, és hát én is azt kívánom, hogy legyenek szerencsések azok, akik a lakóhelyi parkolóhelyekre várakoznak, ugyanis augusztus folyamán több nagyváradi városrészben is lakossági parkolóhelyekre hirdet árverést a nagyváradi polgármesteri hivatal ingatlankezelési igazgatósának parkolókezelési szolgálata. Az önkormányzat közleményében felhívja az érdekeltek figyelmét, hogy az árveréseken kizárólag a portal.parkar.oradea.ro online felületen keresztül lehet részt venni, ezért a jelentkezőknek előbb felhasználói fiókot kell létrehozniuk, majd lakóhelyi parkoló helyi iránti kérelmet kell benyújtaniuk. A következő övezetekben kerül sor a parkolóhelyek árverésére: Rözbujány utca környéke, Rulikovszki út környéke, Lákúrosú, Robert Owen, Publius Ovidius Nászó és a Joan Cantacuzino utcák övezete, aztán Splájú Krisánei, Galileo Galilei, Kantemir út környéke, Észak-Kőssi városrész, Alumínéi utca környéke, George Kalinescu utca környéke, a Fő utca környéke, Henry Coandă, Xenopol, Dimitrie, Pompéi utcák és az Aradi út térsége. Az árveréseket minden munkanapon megtartják, ugyanakkor az egyes övezetekben rendelkezésre álló parkolóhelyek száma korlátozott. A polgármesteri hivatal ezért azt javasolja az érintetteknek, hogy ne halasszák a regisztrációt és a kérelem benyújtását, mert csak így tudják teljesíteni a 48 órás várakozási idő feltételét is, részt venni az ebben a hónapban meghirdetett árveréseken. Azoknak pedig, akik már rendelkeznek jóváhagyott regisztrációval, érdemes rendszeresen figyelniük saját fiókjukat, hogy ne maradjanak le az általuk kiválasztott árverésekről. És hát ne maradjatok le a legnagyobb slágerekről sem, mert azok is érkeznek folyamatosan. Most például a Sand in My Shoes csendült fel a háttérben Dido előadásában.

0: jó étel a jó takarmánnyal kezdődik.
1: Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot.
0: Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port örölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringszilha gyorsan már 5 percen belül hat és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringszilha féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved néhány apró változtatás az otthonodban, a Dedemánban most a 12 wattos DOTS LED mennyezeti lámpa csak 24,90 bani, valamint az összecsukható ruhaállvány csak 79 lej. Dedemán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: Bulizni várjuk! Figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadságfest!
6: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád!
5: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tankcsapda, Tídeni, s még sorolhatnák!

0: Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy buliján. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszán kilóját mindössze 10 lej 99-ban ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zária Proseccót csupán 31 lej 99-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
4: Hú, ez a fal túl szép lett.
5: Hogy érted, hogy túl szép?
4: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
5: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
4: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
5: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
6: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
9: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. A Plusz FM hírszolgálat.
10: Kőkeményen zsebbenyúlós lesz az idei zöldház program. Több ponton módosítaná az egészségügyi minisztérium a jogosítvány megszerzéséhez és megújításához szükséges orvosi alkalmasság szabályait. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg Magyarország új köztársasági elnökének az országgyűlés. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az idei napelemes zöldház program kizárólag akkumulátorok beszerzését finanszírozza, erősítette meg Diana Buzoyanu. A környezetvédelmi miniszter végre egy-két részletet is elárult a várva várt lakosság támogató kiírásról. Ezeknek azonban nem örülhetnek a szerényebb költségvetéssel rendelkező proszomerek. Az akkumulátorokra szánt támogatásokat ugyanis ezentúl versenyképességi szempontok alapján ítélik meg. A tárca vezetője szerint a hatóságok több kritériumot kívánnak bevezetni, hogy a támogatást azon kedvezményezetteknek ítéljék meg, akik a legversenyképesebb ajánlatokat nyújtják be. Az akkumulátorok esetében a figyelembe vett szempontok egyike az önrész. A változtatás hallatán az érintettek

0: szerint az idei zöldház program kőkeményen zsebbenyúlós lesz. Több ponton módosítaná az egészségügyi minisztérium a jogosítvány megszerzéséhez és megújításához szükséges orvosi alkalmasság szabályait. Részletesebb lenne a látásvizsgálat és az egyéni elbírálás a mentális betegségeknél, szigorúbb feltételeket írnának elő korábbi alkoholfüggőség esetén, továbbá a vezetés befolyásoló gyógyszerekre is jobban figyelnének. A személyzeti követelményeknél nem elsősorban a jelenlegi határértékeket írná át a tervezet, hanem a látási problémák orvosi értékelését pontosítaná. Nagyobb hangsúlyt helyezne arra, hogy az adott eltérés mennyire befolyásolja a biztonságos vezetést. A gyógyszerszedés önmagában nem jelenteni a vezetésre való alkalmatlanságot. A korlátozás akkor lenne indokolt, ha az alkalmazott szer vagy gyógyszer kombináció az adott mennyiségben hátrányosan befolyásolja a biztonságos vezetéshez szükséges mentális vagy fizikai képességeket. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg Magyarország új köztársasági elnökének az országgyűlés. A Tisza által jelölt 73 éves jogtudós 140 igen és 6 nem szavazatot kapott, tartózkodás nem volt. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson. Baka a megválasztása után letette a köztársasági elnöki esküt, majd beszédet mondott az országgyűlésben. Az új államfő augusztus 19-én lép hivatalba, addig Forsthoffer Ágnes látja el a köztársasági elnöki feladatokat. Baka megválasztása egy hónapok óta húzódó politikai konfliktus végére tett pontot. A Tisza az áprilisi választási győzelme után jelezte, hogy nem akar együtt dolgozni Súlyog Tamás köztársasági elnökkel, akit a párt a korábbi Fidesz kormány bábjának tartott.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Tiszta égbolt jellemzi a mai napunkat is, így csapadékra továbbra sem kell számítani, de persze nyárias melegre ismét. Jelenleg 17-18 fok környékén mérhetünk, a délután folyamán pedig ezúttal olyan 32 fok körül fogunk napi maximumként. Enyhe légmozgás mellett is gyenge hidegfronti hatás terheli továbbra is a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM közlekedési információk.
2: Feltétlenül számoljatok azzal, hogy lezárták a Stefáncsel-Mári-Sugárút, Berzi és Szföntül-Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsel-Mári-Sugárút és a Szföntül-Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lákú-Rossú utcáról balra is ki lehet most kanyarodni a Stefáncsel-Mári-Sugárútra. Jó utat mindenkinek!
1: És most vissza a zenéhez!
2: Vissza bizony, mégpedig My Smith legújabb dalával érkezik tőle a Hold Me in the Dark, de itt lesz utána a Nox és a Faragvilággal, úgyhogy pörögjünk akkor tovább.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz

reggelt, Nagyvárad! Ez itt a vakációs délelőtti plusz hosszú Sanyival, akit most is elértek a 0359-1722-22-es telefonszámon, valamint a 0734-1722-22-es SMS, WhatsApp és Viber számon. És fent vagyunk a Facebookon is, plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek hozzászólni ott az oldalunkon megjelenő bejegyzésekhez is. Én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Mert megvan az eredménye a rendőrség szemléletváltásának, immár csak nem 2000 agresszív sofőrt szankcionált a közlekedésrendészet a forgalomban résztvevő állampolgárok bejelentése nyomán az eSAR alkalmazás segítségével. Érdekelne is, hogy mit szóltok hozzá. Írjatok, hívjatok, kommenteljetek, én pedig adom cserébe most is a legkiválóbb.

8:47 perc van, jó reggelt Nagyvárad, ez itt a vakációs délelőtti plusz hosszú Sanyival, aki ma arra kíváncsi, hogy ti mit szóltak ahhoz, hogy immár csak nem 2000 agresszív sofőrt szankcionálta a közlekedésrendészet a forgalomban résztvevő állampolgárok bejelentései nyomán. Szász Roland azt írja, én nem fogtam ki, de mintha a kommunizmus idejében lett volna ez a bejelentős dia szekusoknál, visszafelé fejlődtünk. Kíváncsi vagyok, bizonyos rétegeket érint-e vagy sem ez a dolog, vagy megint csak minket kicsiket, ha ne adj Isten, a hátamnál pont egy frusztrált van, ha véletlenül hibázok. Szerencsére nem adok okot, hogy jelentsenek, de én sem vagyok tökéletes, s hibázhatok, ha meg pont akkor van egy jó akaró. Horváth Roland is írt, kicsit olyan íze van, mint a kommunista diktatúrában, jelenteni mindent a barátokról, családtagokról egy kis kedvezmény reményében. Mert Talódi Zsuzsa is kommentelt, szerintem nagyon helyes, csak remélem nincs kivétel, és nem csak a csóró pornépre vonatkozik, akkor most már vadászhatnának a rendőrök, a városban éjjel ralizó, hangos zenehallgató, vagány gyerek vagyok sofőrökre is. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszontzásról most is a legjobb dalok.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Szép napot és jó rádiózás mindenkinek! Hamarosan 9 óra, úgyhogy érkezik is Petru Anita, a város, az ország és a nagyvilág híreivel. Azonnal megtudhatjuk például azt is, hogy miként módosulnak a jogosítvány megszerzéséhez és megújításához szükséges orvosi alkalmasság szabályai. Utána pedig az adás utolsó óráját Rosalind dalával indítjuk.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Élvezz a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: Nyári akció a Jani kaucsuknál!
4: Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
5: Jani kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
6: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
7: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia. Ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
8: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elitás szemes kávét mindössze 46 lej 99 banért, legalább 2 csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű Kilo Comfort toalettpapírt csupán 9 lej 99 banért. Legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Áták, le az árakkal!
9: A következő járra meg lesz a csípe!
8: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúp tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúp. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: FM-en, interneten és mobilon.
6: Nagyvárad. Az ország és a világ hírei.
1: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
10: Kőkeményen zsebbenyúlós lesz az idei zöldház program. Több ponton módosítaná az egészségügyi minisztérium a jogosítvány megszerzéséhez és megújításához szükséges orvosi alkalmasság szabályait. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg Magyarország új köztársasági elnökének az országgyűlés. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az idei napelemes zöldház program kizárólag akkumulátorok beszerzését finanszírozza, erősítette meg Diana Buzoyanu. A környezetvédelmi miniszter végre egy-két részletet is elárult a várva várt lakosság támogató kiírásról. Ezeknek azonban nem örülhetnek a szerényebb költségvetéssel rendelkező proszumerek. Az akkumulátorokra szánt támogatásokat ugyanis ezentúl versenyképességi szempontok alapján ítélik meg. A tárca vezetője szerint a hatóságok több kritériumot kívánnak bevezetni, hogy a támogatást azon kedvezményezetteknek ítéljék meg, akik a legversenyképesebb ajánlatokat nyújtják be. Az akkumulátorok esetében a figyelembe vett szempontok egyike az önrész. A változtatás hallatán az érintettek szerint az idei zöldház program kőkeményen zsebbenyúlós lesz. Több ponton módosítaná az egészségügyi minisztérium a jogosítvány megszerzéséhez és megújításához szükséges orvosi alkalmasság szabályait. Részletesebb lenne a látásvizsgálat és az egyéni elbírálás a mentális betegségeknél, szigorúbb feltételeket írnának elő korábbi alkoholfüggőség esetén, továbbá a vezetés befolyásoló gyógyszerekre is jobban figyelnének. A személyzeti követelményeknél nem elsősorban a jelenlegi határértékeket írná át a tervezet, hanem a látási problémák orvosi értékelését pontosítaná. Nagyobb hangsúlyt helyezne arra, hogy az adott eltérés mennyire befolyásolja a biztonságos vezetést. A gyógyszerszedés önmagában nem jelenteni a vezetésre való alkalmatlanságot. A korlátozás akkor lenne indokolt, ha az alkalmazott szer vagy gyógyszer kombináció az adott mennyiségben hátrányosan befolyásolja a biztonságos vezetéshez szükséges mentális vagy fizikai képességeket. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg Magyarország új köztársasági elnökének az országgyűlés. A Tisza által jelölt 73 éves jogtudós 140 igen és 6 nem szavazatot kapott, tartózkodás nem volt. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson. Baka a megválasztása után letette a köztársasági elnöki esküt, majd beszédet mondott az országgyűlésben. Az új államfő augusztus 19-én lép hivatalba, addig Forsthoffer Ágnes látja el a köztársasági elnöki feladatokat. Baka megválasztása egy hónapok óta húzódó politikai konfliktus végére tett pontot. A Tisza az áprilisi választási győzelme után jelezte, hogy nem akar együtt dolgozni Súlyog Tamás köztársasági elnökkel, akit a párt a korábbi Fidesz kormány bábjának tartott.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Tiszta égbolt jellemzi a mai napunkat is, így csapadékra továbbra sem kell számítani, de persze nyárias melegre ismét. Jelenleg 20-21 fok környékén mérhetünk, a délután folyamán pedig ezúttal olyan 32 fok körül fogunk napi maximumként, enyhe légmozgás mellett is, gyenge hidegfronti hatás terheli továbbra is a szervezetünket.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM közlekedési információk.
0: Ha arra visz az utatok, vegyétek figyelembe, hogy augusztus 24-ig forgalomkorlátozás lesz érvényben a december 1 téren, az Independence és a Mihály Viteázul utcák közötti szakaszon. A munkálatok idején tilos balra kanyarodni a Mihály Viteázul utcára, a gépjárművezetőknek egyenesen az Independence utca irányába kell tovább haladniuk, követve a helyszínen kihelyezett ideiglenes közúti jelzéseket. Szóval jó utat és kitartást mindenkinek!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Nos, ezekkel fog folytatódni akkor most is a nyáriasított délelőtti plusz. Üdv mindenkinek, szép napot, a mikrofonnál Hosszú Sanyi. És hát ez a mostani az adás utolsó teljes órája, amelyben az eddigiekhez hasonlóan ellátlak még benneteket néhány hasznos infóval, és persze a legjobb zenékkel, úgyhogy akkor ennek megfelelően elsőként a Snap érkezik Rosalyn előadásában.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plus

9 óra 10 perc van, jó reggelt mindenkinek, ez itt a vakációs délelőtti plusz a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, ahol adjuk a legjobb zenéket, és persze az érdekesnek ígérkező programokat is, mint például a Debreceni Virágkarnevál, amit ugye hagyományos módon épp mához egy hétre, augusztus 20-án szerveznek majd meg. Az ott felvonuló virágkocsik közül 4 másnap, 21-én reggel érkezik Nagyváradra, és este 8 óráig lesznek láthatók a Szent László téren. Ezt követően a Palszilmi Alapítvány szervezésében tovább indulnak Köröstarjánba. A karaván várhatóan mintegy 1 óra alatt érkezik meg a településre. A megyei körút 2018 óta zajlik. A szervezők szerették volna, hogy a virágkocsik ne csak Debrecenbe és Nagyváradra jussanak el, hanem a kisebb, sok esetben szórványban élő magyar közösségekhez is. A kezdeményezés először Bihar Diószegre jutott el, majd Székelyhídra és Érmiályfalvára, később pedig a Berettyú irányába bővítették az útvonalat. Tavaly már a hegy közben is jártak a virágkocsik, idén azonban teljesen új útvonalat választottak. A karaván Dél-Bihar felé indul, és olyan településeket érint, ahol korábban még nem jártak. Mint említettem az előbb, az első éjszakát Köröstarjánban töltik a virágkocsik, másnap augusztus 22-én 11 órakor indulnak tovább az Olászent Miklóst, Mezőbikácsot, Tenkegörbedet, Tenkét, Bélfenyért, Árpádot és Erdőgyarakot érintő útvonalon, mielőtt a karaván megérkezik Nagyszalontára, ahová várhatóan délután 16-18 óra körül futnak be. Az idei 4 virágkocsi, ami érkezik Bihar megyébe, a következő lesz, hagyományosan a Szent Korona, valamint Nagyvárad és Debrecen közös kompozíciója, amelynek címe Évszakok körforgása, a hagyomány, amely összeköt. A Magyar Posta virágkocsia, az Énekes Rigó Postás virágkocsi sorozat 2026 címet viseli, a Richter Gedeon ZRT kompozíciója pedig a Csillogó emlékgömbök lesz, amelyet a gyógyszergyár alapításának 125. évfordulójára készítettek. Itt nálunk pedig a továbbiakban is érkeznek nektek a legnagyobb slágerek.

9 óra 18 perc van, jó reggelt Nagyvárad, ez itt a vakációs délelőtti plusz hosszú Sanyival. Több mint egy évnyi várakozás után újra megtelt élettel a váradi Nagyvásártér, bár a park egyelőre csak részlegesen nyílt meg, az első hétvégén már is kiderült, a váradiak nagyon hiányolták ezt a helyet. Az Ötfa utca és az ismeretlen katona szobra közötti részt hivatalosan szombat délben nyitották meg, de sokan már előző nap birtokba vették a területet. A legnagyobb érdeklődés természetesen a három új látványosságot övezte, a zenélő szökőkutat, a játszóteret és a vizes játszórészt. A szökőkút környéke szombat és vasárnap estére valóságos találkozó helyé változott. Délután még inkább azok foglalták el az árnyékos padokat, akik pihenni vagy beszélgetni érkeztek, 18.30 körül azonban egyre többen gyülekeztek. Amikor felcsendült a zene és a vízsugarak mozgásba lendültek, pillanatok alatt megtelt a szökőkút körüli sétány. A klasszikus zenétől a filmzenén át, a könnyű zenéig többféle dallamra változott a vízsugarak koreográfiája, hol magasra törtek, hol egymás után emelkedtek, máskor pedig úgy tűnt, mintha valóban táncolnának a zenére. A látvány természetesen sokan telefonnal is megörökítették, a félórás műsor alatt egymás után készültek a fényképek és videók. Az első hétvége alapján tehát úgy tűnik, a váradiak gyorsan megszerették az új parkot. Persze a kíváncsiság is nagy szerepet játszott abban, hogy ennyien látogattak ki, hiszen a Nagyvásártér több mint egy évig építési terület volt. Itt nálunk pedig a következő percekben a zenéké, a terep, most például Gadzsó és Alexander Prince közös dala,

0: Üdv mindenkinek, ez itt a vakációs délelőtti plusz a Plusz FM-en Hosszú Zsanyival. Hamarosan 9:30 van, ami azt jelenti, hogy jönnek a Plusz FM hírei Petru Anitától. Így egyebek között az is kiderül majd, hogy kit választott meg Magyarország új köztársasági elnökének az országgyűlés.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni.
2: A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak.
1: Hungesthotels.hu. Foglalj most, és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
3: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
4: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót, a lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
5: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy elegáns otthon, a Dedevánban most a 60x120 cm-es Morix Green porcelánpadlólap márványhatású kivitelben négyzetméterre csak 60-90 bani. Dedeván, segít, hogy terveid valóra váljanak.
6: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elitás szemes kávét mindössze 46,99 banért, legalább két csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű Kilo Comfort toalettpapírt csupán 9,99 banért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Kőkeményen zsebbenyúlós lesz az idei zöldház program. Több ponton módosítaná az egészségügyi minisztérium a jogosítvány megszerzéséhez és megújításához szükséges orvosi alkalmasság szabályait. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg Magyarország új köztársasági elnökének az országgyűlés. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az idei napelemes zöldház program kizárólag akkumulátorok beszerzését finanszírozza, erősítette meg Diana Buzoyano. A környezetvédelmi miniszter végre egy-két részletet is elárult a várva várt lakosság támogató kiírásról. Ezeknek azonban nem örülhetnek a szerényebb költségvetéssel rendelkező proszomerek. Az akkumulátorokra szánt támogatásokat ugyanis ezentúl versenyképességi szempontok alapján ítélik meg. A tárca vezetője szerint a hatóságok több kritériumot kívánnak bevezetni, hogy a támogatást azon kedvezményezetteknek ítéljék meg, akik a legversenyképesebb ajánlatokat nyújtják be. Az akkumulátorok esetében a figyelembe vett szempontok egyike az önrész. A változtatás hallatán az érintettek szerint az idei zöldház program kőkeményen zsebben nyúló

0: lesz. Több ponton módosítaná az Egészségügyi Minisztérium a jogosítvány megszerzéséhez és megújításához szükséges orvosi alkalmasság szabályait. Részletesebb lenne a látásvizsgálat és az egyéni elbírálás a mentális betegségeknél. Szigorúbb feltételeket írnának elő korábbi alkoholfüggőség esetén. Továbbá a vezetés befolyásoló gyógyszerekre is jobban figyelnének. A személyzeti követelményeknél nem elsősorban a jelenlegi határértékeket írná át a tervezet, hanem a látási problémák orvosi értékelését pontosítaná. Nagyobb hangsúlyt helyezne arra, hogy az adott eltérés mennyire befolyásolja a biztonságos vezetést. A gyógyszerszedés önmagában nem jelenteni a vezetésre való alkalmatlanságot. A korlátozás akkor lenne indokolt, ha az alkalmazott szer vagy gyógyszer kombináció az adott mennyiségben hátrányosan befolyásolja a biztonságos vezetéshez szükséges mentális vagy fizikai képességeket. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg Magyarország új köztársasági elnökének az országgyűlés. A Tisza által jelölt 73 éves jogtudós 140 igen és 6 nem szavazatot kapott, tartózkodás nem volt. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson. Baka a megválasztása után letette a köztársasági elnöki esküt, majd beszédet mondott az országgyűlésben. Az új államfő augusztus 19-én lép hivatalba, addig Forsthoffer Ágnes látja el a köztársasági elnöki feladatokat. Baka megválasztása egy hónapok óta húzódó politikai konfliktus végére tett pontot. A Tisza az áprilisi választási győzelme után jelezte, hogy nem akar együtt dolgozni Súlyog Tamás köztársasági elnökkel, akit a párt a korábbi Fidesz kormány bábjának tartott.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Tiszta égbolt jellemzi a mai napunkat is, így csapadékra továbbra sem kell számítani, de persze nyárias melegre ismét. Jelenleg 20-21 fok környékén mérhetünk, a délután folyamán pedig ezúttal olyan 32 fok körül fogunk napi maximumként, enyhe légmozgás mellett is, gyenge hidegfronti hatás terheli továbbra is a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
2: Továbbra is a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a Stefáncsen-Mári sugárúton a Mélkobolúj utca térségében, ezért a Füstös híd irányából a Transzilvánia utca felé forgalomkorlátozásokra kell számítani egészen október 10-ig, illetve ez idő alatt sajnos a parkolás sem lesz ott lehetséges, úgyhogy feltétlenül számoljatok ezzel, ha arra lenne dolgotok. Jó utat és sok türelmet!
1: És most vissza a zenéhez!
2: Folytatódjon akkor a vakációs délelőtti plusz, ezúttal is a legnagyobb slágerekkel, és persze a mai témához érkezett hozzászólásaitokkal. De ha a legnagyobb slágerek, akkor Olivia Rodrigo újdonságosan maradhat el, érkezik a Drop Dead.
1: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon! Ez a Plusz FM!

0: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a nyári esított délelőtti plusz hosszú Sanyival, akik még egy olyan 20 percig biztosan elértek a 0359-1722-22-es telefonszámon, valamint a 0734-1722-22-es SMS, WhatsApp és Viber számon. És rend vagyunk a Facebookon is, plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek hozzászólni ott az oldalunkon megjelenő bejegyzésekhez is. Én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Na, megvan az eredménye a rendőrség szemléletváltásának, immár csaknem 2000 agresszív sofőrt szankcionált a közlekedés rendészet a forgalomban résztvevő állampolgárok bejelentései nyomán az eSzár alkalmazás segítségével. Érdekelne is, hogy ti mit szóltok ehhez. Írjatok, hívjatok, kommenteljetek, én pedig viszonzásul küldöm addig is a legjobb zenéket.
1: Nagyváradi Rádió. Nagyváradiaknak. Ez a Plusz FM Nagyvárad.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: senki sem bánt.
1: Jó reggelt, Nagyvárad! 9 óra 48 perckor, ez itt a vakációs délelőtti plusz hosszú Sanyival, aki ma arra volt kíváncsi, hogy ti mit szóltok ahhoz, hogy immár csak nem 2000 agresszív sofőrt szankcionált a közlekedés rendészet a forgalomban résztvevő állampolgárok bejelentései nyomán. Klejt Norbert azt írja, hogy helyes, valamint Nagy Tamás is kommentelt, aki szerint nagyon helyes, és gondolom, nagyobb százalékban a fiatalabb korosztály az agresszívabb, az apuka kocsiján. Perei Károly is írt, voltam már sajnos több olyan közlekedési helyzetben is, ami egyáltalán nem volt kellemes, nagyon sok az agresszív sofőr az utakon, szerintem a büntetések önmagukban nem előzik meg az agresszív viselkedést, csak akkor kezelik a problémát, amikor valakit elkapnak. A kiváltó okokat kellene kezelni és javítani a közlekedési kultúrán, mert sajnos ezen a téren nálunk még van hova fejlődni. Aztán Sitting Bull is írt, azokat kell büntetni, akik a megengedett maximum sebesség alatt szerencsétlenkednek és előzésre kényszerítik a normálisan haladni szándékozókat. És Szabó Csavi is azt írja, hogy agresszív, ez relatív, ahol lehet menni 70-nel, 80 éves nagypapa totymorog 40-nel az út közepén. Ha nagy nehezen megelőzöm, akkor én vagyok agresszív álmokfutó. Hát igen, jó kérdés. Nagyon szépen köszi a hozzászólásokat. Cserébe pedig akkor jó szakásomhoz szíven küldöm nektek most is a legjobb zenéket.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek

0: Hát ennyi volt már az összevont reggeli és délelőtti plusz, de most is csak én köszönök el holnapig. A Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet, a további órákban szinte megszakítás nélkül érkeznek nektek a legnagyobb Plusz FM-es slágerek, aztán 15 órától jön Keserű Tomi is, aki a Sláger Pluszban fogja elhozni nektek a titeket érintő legfontosabb infókat, illetve lesz ma a zenevonat este 8-tól, én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy az elmúlt 4 órában velem tartottatok. Holnap természetesen megint megtehetitek, mert ismét lesz nyári hasított reggeli és délelőtti plusz 6 órától 10-ig, úgyhogy tartsatok velem a hét utolsó munkanapján is, de addig is szép napot és jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-éig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diák közösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: Bulizni várjuk! Figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadságfest!
5: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád!
4: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, Tídeni, s még sorolhatnánk!

0: Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy buliján. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved néhány apró változtatás az otthonodban, a Dedemánban most a 12 wattos DOTS LED mennyezeti lámpa csak 24 lej 90 bani, valamint az összecsukható ruhaállvány csak 79 lej. Dedemán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
4: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: A pedagógusok 2028-tól kaphatnak jelentősebb béremelést, az egészségügyben már közel a megállapodás. Közel egy hónapja akadozik Romániában az ingatlanok adásvétele, fél milliárd eurónyi ügylet került veszélybe. Egy társadalmi átalakulás kellős közepében vagyunk, és ezen belül a férfiasságot is újraértelmezik, áll egy nemrég készült szociológiai tanulmányban. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A közalkalmazotti bérekről szóló új törvénytervezet szerint az egészségügyi dolgozók több mint háromnegyede kaphat béremelést, az oktatásban pedig új bértáblát vezetnének be, amely 2028-tól jelentős fizetésemelést hozhatna a pedagógusoknak. Drágos Puszláró ügyvivő munkaügyi miniszter szerint az egészségügyi szakszervezetekkel már közel vannak a megállapodáshoz. Az oktatási bérezés viszont még egyeztetés alatt áll. Az oktatásban az óraadók díjazását is módosítanák. A tervek szerint megdupláznák az óradíjat, amit az oktatási minisztérium javasolt. Pöszláru szerint erre azért van szükség, hogy az óraadás továbbra is vonzó maradjon a pedagógusok számára. A változtatások 2027-ben még nem növelnék tovább az állami kiadásokat. A miniszter azt mondta, hogy jövőre nincs költségvetési mozgástér újabb jelentős kiadásokra, ezért az oktatási bértábla életbe léptetését 2028-ra időzíteni. A törvény elfogadásának időpontja ugyanakkor továbbra is politikai megállapodástól függ. Közel egy hónapja akadozik Romániában az ingatlanok adásvétele, miután egy zsaruló vírusos támadás megbénította az ország kataszteri rendszerét. A román kiberbiztonsági hatóság szerint az akció megelőzhető lett volna, az elkövetőről pedig már azt is tudni vélik, hogy Algériából támadhatott. A hatóságok eleinte még csupán súlyos technikai incidensként írták le a történteket, rövid időn belül azonban világossá vált, hogy a rendszer célzott kibertámadás érte. A támadás következtében nem csak az Eterra kataszteri és telekkönyvi platform vált hozzáférhetetlenné, hanem több kapcsolódó szolgáltatás, valamint az intézmény levelező rendszere is leállt. Az ipotekári.ru becslése szerint a leállás miatt több mint 5000 jelzálog hitelhez kapcsolódó ingatlan ügylet rekedt meg, az érintett hitelek összege meghaladta 437 millió eurót. A férfiak bizonytalanságaira és mentális terhelésére is kellene figyelni a közbeszédben, nem csak az elvárásokat súlykolni feléjük, áll egy nemrég készült szociológiai tanulmányban. A kutatás szerint a romániai fiatalemberek gondolkodásában egyszerre van jelen az egyenlőségpártiság és a hagyományos szerepek elvárása, és megfigyelhető a nők elleni erőszakra és diszkriminációra bátorító online tartalmak hatása. A szakemberek aggasztónak tartják azt, hogy a gyerekek túl korán szüretlenül férnek hozzá a közösségi médiából áradó torz mintákhoz, így ha a társadalom nem figyel a fiúk identitás keresésére. A leegyszerűsített online válaszok beszippantják őket. Egy társadalmi átalakulás kellős közepében vagyunk, és ezen belül a férfiasságot is újraértelmezik.
4: És most Nagyváradról
0: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
4: magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Az idei nyár akkor teljes, ha jó hangosan szólnak ezek a dalok. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: fuck it. I only love it 'cause it's you.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakja belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diákközösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
1: Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszoreshop.ro-ra további információkért.
2: Hú, ez a fa túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz, azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
4: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
5: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
6: Szupeko. Alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 19-ig az 500 g-os Donká Felszelektet őrölt kávéára 29,99 bani, valamint 6 doboz Neumart világos sörára mindössze 15,49 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Kőkeményen

0: Nem örülhetnek a szerényebb költségvetéssel rendelkező proszomerek. Az akkumulátorokra szánt támogatásokat ugyanis ezentúl versenyképességi szempontok alapján ítélik meg. A tárca vezetője szerint a hatóságok több kritériumot kívánnak bevezetni, hogy a támogatást azon kedvezményezetteknek ítéljék meg, akik a legversenyképesebb ajánlatokat nyújtják be. Az akkumulátorok esetében a figyelembe vett szempontok egyike az önrész. A változtatás hallatán az érintettek szerint az idei zöldház program kőkeményen zsebben nyúlós lesz. Több ponton módosítaná az egészségügyi minisztérium a jogosítvány megszerzéséhez és megújításához szükséges orvosi alkalmasság szabályait. Részletesebb lenne a látásvizsgálat és az egyéni elbírálás a mentális betegségeknél, szigorúbb feltételeket írnának elő korábbi alkoholfüggőség esetén, továbbá a vezetés befolyásoló gyógyszerekre is jobban figyelnének. A személyzeti követelményeknél nem elsősorban a jelenlegi határértékeket írná át a tervezet, hanem a látási problémák orvosi értékelését pontosítaná. Nagyobb hangsúlyt helyezne arra, hogy az adott eltérés mennyire befolyásolja a biztonságos vezetést. A gyógyszerszedés önmagában nem jelenteni a vezetésre való alkalmatlanságot. A korlátozás akkor lenne indokolt, ha az alkalmazott szer vagy gyógyszer kombináció az adott mennyiségben hátrányosan befolyásolja a biztonságos vezetéshez szükséges mentális vagy fizikai képességeket. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg Magyarország új köztársasági elnökének az országgyűlés. A Tisza által jelölt 73 éves jogtudós 140 igen és 6 nem szavazatot kapott, tartózkodás nem volt. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson. Baka a megválasztása után letette a köztársasági elnöki esküt, majd beszédet mondott az országgyűlésben. Az új államfő augusztus 19-én lép hivatalba, addig Forsthoffer Ágnes látja el a köztársasági elnöki feladatokat. Baka megválasztása egy hónapok óta húzódó politikai konfliktus végére tett pontot. A Tisza az áprilisi választási győzelme után jelezte, hogy nem akar együtt dolgozni Súlyog Tamás köztársasági elnökkel, akit a párt a korábbi Fidesz kormány bábjának tartott.
1: És most vissza a zenéhez!
2: Slágerek!
1: Magyar kedvencek!
2: Nagyváradó!
1: Ez a Plusz!
2: Ez a Plusz

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-el.
2: Mi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Black Friday a Brikónál. Most 25%-os kedvezménnyel a Hopper beltéri és kültéri padló sempeára négyzetméterenként mindössze 39 lej, valamint 25%-os kedvezménnyel a Silion 8 mm vastagságú strapabíró laminált padlóára négyzetméterenként csak 34 lej 54 bani. Használd ki a Black Friday akár 50%-os kedvezményeit augusztus 19-ig. Rendelj az alkalmazásból, vagy látogass el üzleteinkbe.
4: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka 4 lej 49 bani, az 500 g-os Jakobs kávé 29 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt. Lakokos, van
0: az a mester. FM-en, interneten és FM-en, interneten és mobilon
5: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Áttörés 35 év után a betegek hamarosan digitálisan is hozzáférhetnek saját egészségügyi adataikhoz. 40 ezer lejre bírságolták a nagyváradi vízműveket a Nimai Estvölgy szennyezése miatt. A patakba jutott vízben a megengedett határérték 12-szerese volt az ammónium koncentráció. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Néhány hónapon belül elérhetővé válik Romániában az új digitális egészségügyi platform, amely összekapcsolja az egészségügyi szolgáltatókat és a pácienseket. A rendszer lehetővé teszi majd, hogy a betegek végre megtekintessék elektronikus egészségügyi dossziéjukat, ami jelentős lépés az egészségügy digitalizációja felé. Ugyanakkor a digitális orvoslás új szemléletet és alkalmazkodást igényel az egészségügyi rendszer részéről is. Ide tartozik a kiberbiztonság kérdése, a betegek adatainak védelme, valamint az orvosi tevékenység újfajta megközelítése a digitális eszközök használatával. 40 ezer lejre bírságolták a nagyváradi vízműveket a Nimai Estvölgy szennyezése miatt. A patakba jutott vízben a megengedett határérték 12-szerese volt az ammónium koncentráció. A kifolyónál mért vízhőmérséklet 40 Celsius fok volt, miközben a megengedett határérték 35 Celsius fok. Pásztor Sándor, a Körösök vízügyi igazgatóságának vezetője szerint a szennyezés egy már eleven nehéz helyzetben lévő vízi ökoszisztémát sújtott, amelyet az aszály is súlyosbított. A Körösök vízügyi igazgatósága közölte, hogy továbbra is figyelemmel kíséri a terület állapotát, és folyamatosan ellenőrzi a nagyváradi vízmű számára előírt kibocsátási feltételek betartását. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal, ez pedig megmagyarázhatja, miért tapasztalnak olyan sokan stresszt, magányt és folyamatos összehasonlítási kényszert. A szingapúri James Cook Egyetem tanulmánya szerint az emberi agy egy olyan világra fejlődött ki, ahol ismerős arcok, közvetlen veszélyek és kis közösségek vették körül az embert. A modern világ azonban sokkal gyorsabban változik annál, mint amilyen ütemben az emberi biológia alkalmazkodni tud hozzá. Ez az evolúciós félrecsúszás a kutatók szerint sok modern pszichológiai jelenséget megmagyarázhat. Ennek egyik leglátványosabb példája a közösségi média. Az a késztetés, hogy folyamatosan felmérjük a helyünket a közösségben, egykor segíthette az együttműködést és a csoporton belüli bizalmat. Ma viszont ugyanez az ösztön végtelen mennyiségű gondosan megszerkesztett életképpel, sikertörténettel és státuszszimbólummal találkozik, ami állandó összehasonlításra készteti az embereket.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
7: A mai napon napközben 30 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet, az éjjeli órákban pedig olyan 17-18 fokot mérhetünk. A szél mérsékelt marad, csapadék nem várható, továbbra is szikrázó napsütésben lesz részünk, és jelen pillanatban egy gyenge hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket, illetve az UV-sugárzás továbbra is nagyon erős, úgyhogy vigyázzatok a napon.
8: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: És most élőben Margitáról
9: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
0: magyar kedvencekkel.
7: Hát nagyon kellemes csütörtököt kívánok nektek, tudjátok, hogy mi ez a nap, kis péntek természetesen, közelítünk a hétvége felé. A Plusz FM-et hallgatjátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját és a Sláger Plusz első óráját, ami már is indul, startol. A mikrofonnál a következő 4x60 percben keserű Tomi a mai napon is. Unatkozni nem fogunk, erre garanciát merek vállalni, hiszen készülök nektek sok-sok fontos helyi infóval, jönnek a jó zenék és jönnek a témák, a színes hírek a nagyvilágból. Rod Stewart szívműtétje után lemondta az idei koncertjeit. Ez lesz majd a témánk az első órában. Várlak benneteket, és természetesen közben pedig pörgetem a slágereket és a magyar kedvenceket. Remélem felkészültetek, 3-2-1, csapjunk bele az órába.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Margit

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ambefentus baj nincs harapban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a Mi Rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Csütörtökön rögtön egy jó kis programajánlattal nyitom a Sláger Pluszt. A fény és a zene közös éjszakájára kerül majd sor a hétvégén, ugyanis Hegyközszáldobágyon, ahol utcabált szerveznek, konkrétan augusztus 15-én 20 órától. A fény és zene éjszakája elnevezésű rendezvényt a Hegyközszáldobágyi Parkban fogják tartani, ahol a zenéről DJ Radar fog gondoskodni. Az este során lesz tombola, tánc, játék és nyeremények, és persze lesz lehetőség enni és innivalót is vásárolni a helyszínen, úgyhogy már is megvan a hétvégi programotok, most szombaton augusztus 15-én 20 órától lesz tehát a fény és zene éjszakája Hegyközszáldobágyon. Előjáróban is jó szórakozást kívánok nektek és kellemes kikapcsolódást, és itt nálunk a Pluszon is természetesen, slágerekkel és magyar kedvencekkel.

Jönnek a helyi hírek, az infók is itt a Pluszon, a Sláger Pluszban csütörtökön. Nagyvárad polgármesteri hivatala ugyanis arról tájékoztat közleményében, hogy elkészült az Árinuló utca kopó rétege. A következő időszakban pedig elvégzik az útburkolati jelek felfestését és a közúti jelzőtáblák kihelyezését. A munkálatok az Árinuló utcának, az Adeverlui és a Szofia utca közötti szakaszán zajlanak. A kivitelező a Dumexim cég, amely 2.671.812 lejből áfa nélkül végzi el a munkát. A beruházás keretében kiépítették a csapadékvízelvezető rendszert, leaszfaltozták az úttestet, valamint kialakították a járdákat. A beruházás célja a közúti infrastruktúra javítása, illetve a környéken élők biztonságának és komfortérzetének növelése, áll a közleményben. Köszi a figyelmet!

Itt a Sláger Plusz első órájában egy olyan énekessel, egy olyan legendával foglalkozunk, aki nálunk is meg szokott fordulni itt a Plusz FM-en. Rod Stewartról van szó, aki komoly egészségügyi beavatkozáson esett át, ezért lemondta 2026-os amerikai turnéjának teljes hátralevő részét. A legendás énekesnek koszorúér stent beültetést kellett kapnia, miután az utóbbi hetekben már a színpadon is oxigénpalackra szorult, erről én is beszámoltam. A műtét szerencsére jól sikerült, és az énekes azt írta, már jobban érzem magam, gyógyuló félben vagyok. A sajtója szerint az állapota stabil, visszatért a mindennapi tevékenységeihez, de az orvosok egyértelműen pihenést javasoltak. Ezért a nyár folyamán sem Amerikában, sem pedig Mexikóban nem lép majd fel, a turné minden további állomását törölték. A rajongók természetesen aggódnak, de a hírek szerint Rod Stewart gyorsan regenerálódik, és a szakértők is biztatónak látják a felépülését. A műtét utáni időszak kulcsfontosságú, így a zenész most teljes erővel a gyógyulására koncentrál, hogy aztán még nagyobb energiákkal térhessen majd vissza a színpadra. Hihetetlen erő, energia és kitartás van benne egyébként, úgyhogy mielőbbi javulást, jobbulást, gyógyulást kívánunk neki, és hát természetesen várjuk vissza, hogy folytatódjon majd a koncertsorozat, és ne csak Amerikában, hanem látogasson el hozzánk Európába is. A folytatásban pedig jönnek a slágerek és a magyar kedvencek itt a Pluszon.

alone. Ebben a pillanatban zárjuk itt a Plusz FM-en a Sláger Plusz első óráját. Bízom benne, hogy tetszett nektek az elmúlt 60 perc. Hát még a folytatás milyen lesz, kérem szépen. Mindjárt érkeznek a ropogós infók, a friss hírek, a mai napon ebben egyébként Petru Anita lesz a segítségünkre. Aztán pedig én is jövök vissza, és már is mutatom nektek a kezdődalt.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Áttörés 35 év után a betegek hamarosan digitálisan is hozzáférhetnek saját egészségügyi adataikhoz. 40 ezer lejre bírságolták a nagyváradi vízműveket a Némai Estvölgy szennyezése miatt. A patakba jutott vízben a megengedett határérték 12-szerese volt az ammónium koncentráció. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Néhány hónapon belül elérhetővé válik Romániában az új digitális egészségügyi platform, amely összekapcsolja az egészségügyi szolgáltatókat és a pácienseket. A rendszer lehetővé teszi majd, hogy a betegek végre megtekintessék elektronikus egészségügyi dossziéjukat, ami jelentős lépés az egészségügy digitalizációja felé. Ugyanakkor a digitális orvoslás új szemléletet és alkalmazkodást igényel az egészségügyi rendszer részéről is. Ide tartozik a kiberbiztonság kérdése, a betegek adatainak védelme, valamint az orvosi tevékenység újfajta megközelítése a digitális eszközök használatával. 40 ezer lejre bírságolták a nagyváradi vízműveket a Némai Estvölgy szennyezése miatt. A patakba jutott vízben a megengedett határérték 12-szerese volt az ammónium koncentráció. A kifolyónál mért vízhőmérséklet 40 Celsius fok volt, miközben a megengedett határérték 35 Celsius fok. Pásztor Sándor, a Körösök vízügyi igazgatóságának vezetője szerint a szennyezés egy már eleven nehéz helyzetben lévő vízi ökoszisztémát sújtott, amelyet az aszály is súlyosbított. A Körösök vízügyi igazgatósága közölte, hogy továbbra is figyelemmel kíséri a terület állapotát, és folyamatosan ellenőrzi a nagyváradi vízmű számára előírt kibocsátási feltételek betartását. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal, ez pedig megmagyarázhatja, miért tapasztalnak olyan sokan stresszt, magányt és folyamatos összehasonlítási kényszert. A szingapúri James Cook Egyetem tanulmánya szerint az emberi agy egy olyan világra fejlődött ki, ahol ismerős arcok, közvetlen veszélyek és kis közösségek vették körül az embert. A modern világ azonban sokkal gyorsabban változik annál, mint amilyen ütemben az emberi biológia alkalmazkodni tud hozzá. Ez az evolúciós félrecsúszás a kutatók szerint sok modern pszichológiai jelenséget megmagyarázhat. Ennek egyik leglátványosabb példája a közösségi média. Az a késztetés, hogy folyamatosan felmérjük a helyünket a közösségben, egykor segíthette az együttműködést és a csoporton belüli bizalmat. Ma viszont ugyanez az ösztön végtelen mennyiségű gondosan megszerkesztett életképpel, sikertörténettel és státuszszimbólummal találkozik, ami állandó összehasonlításra készteti az embereket.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon napközben 30 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet, az éjjeli órákban pedig olyan 17-18 fokot mérhetünk. A szél mérsékelt marad, csapadék nem várható, továbbra is szikrázó napsütésben lesz részünk, és jelen pillanatban egy gyenge hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket, illetve az UV-sugárzás továbbra is nagyon erős, úgyhogy vigyázzatok a napon.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: További kellemes csütörtököt kívánok nektek, azaz kis pénteket 2026. augusztus 13-án, még jó, hogy nem péntek van, ettől függetlenül legyetek nagyon szerencsések. A mikrofonnál a stúdióban Kessérű Tomi, ez pedig a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója és a Sláger Plusz második órája. Hát kérem szépen, Cristiano Ronaldo elkelt, ugyanis összeházasodott a párjával, Georgina Rodriguezzel, velük is foglalkozunk majd az óra második felében. Közben jönnek a nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb hírei, úgyhogy figyeljetek, fülejetek, illetve azok a kedvencek, amelyeket nagyon szeretünk, és amelyek frissítenek és üdítenek bennünket ebben a nagy nyári melegben, úgyhogy kezdünk!
0: Slágerek, magyar kedvencek, Margit!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

kellemes csütörtököt és további jó rádiózást kívánok nektek itt a Sláger Plusz második órájában, és ismételten kérném szépen a figyelmeteket. Augusztus folyamán ugyanis több nagyváradi városrészben is lakossági parkolóhelyekre hirdet árverést a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal ingatlan kezelési igazgatóságának parkolókezelési szolgálata. Az önkormányzat közleményében felhívja az érdekeltek figyelmét, hogy az árveréseken kizárólag a portal.parker.oradia.ro online felületen keresztül lehet részt venni. Ezért a jelentkezőknek előbb felhasználói fiókot kell létrehozniuk, majd lakóhelyi parkolóhely iránti kérelmet kell benyújtaniuk. A következő övezetekben kerül sor parkolóhelyek árverésére. Rözbojény utca környéke, Rulikovszki út környéke, Lakó Rosú, aztán Publius Ovidius Nászó, Robert Oben és a Johann Cantacuzino utcák övezete. A Spájú Krisené, a Galileo Galilei utca, a Kántemír út környéke, Északősi városrész, Aluminé utca környéke, George Kölinescu utca környéke, a Fő utca környéke, a Henri Coandő, a Xenopol, a Dimitrié Pompéi utcák és az Aradi út térsége. Az árveréseket minden munkanapokon megtartják, ugyanakkor az egyes övezetekben rendelkezésre álló parkolóhelyek száma korlátozott. A polgármesteri hivatal ezért azt javasolja az érintetteknek, hogy ne halasszátok a regisztrációt és a kérelem benyújtását az utolsó pillanatokra, mert csak így tudjátok teljesíteni a 48 órás várakozási idő feltételét, és részt venni ugye az augusztusra meghirdetett árveréseken. Azoknak pedig, akik már rendelkeznek jóváhagyott regisztrációval, érdemes rendszeresen figyelniük saját fiókjukat, hogy ne maradjanak le az általuk kiválasztott árverésekről. No, ti sem maradtok le közben a slágerekről és a magyar kedvencekről, hiszen megyünk tovább csütörtökön itt a Pluszon. I gotta find my way back to summer paradise.

kedves autós pluszosok, tessenek betartani a szabályokat. Bevált a rendszer, amelyben az autósok videófelvétellel jelenthetik a rendőrségnek az agresszíven vezető sofőröket. A közlekedési rendőrséghez 2024. október 27-e és 2026. június 30-a között 2292 szabályosan és hiánytalanul összeállított bejelentés érkezett az erre fenntartott rendszeren keresztül. Az ezek nyomán végzett ellenőrzések eredményeként pedig 1912 járművezetőt szankcionáltak. Derül ki a rendőrség főfelügyelősége által az Economica.net rendelkezésére bocsátott adatokból. A rendszer az idén is aktívan működik, január elejétől június végéig 723 megfelelően benyújtott bejelentést regisztráltak, és 529 sofőrt büntettek meg. Az LCR-e nem általános közlekedési feljelentő felület, ezen keresztül kifejezetten a jogszabályban meghatározott agresszív vezetési magatartás jelenthető. Ide tartozik többek között a járművek közötti agresszív cikázás, a másik autó veszélyes megközelítésével, vagy hirtelen fékezéssel történő megfélemlítés, az előhaladó ismételt dudálással vagy villogással történő letolása, a kerekek szándékos kipörgetésével való elindulás, a driftelés, valamint az egykeréken történő motorozás. Az agresszív vezetés nem marad meg egy egyszerű pénzbírság szintjén. A közúti közlekedésről szóló sürgősségi kormányrendelet alapján ugyanis 4-5 büntetőpontnyi bírság jár érte, emellett pedig 30 napra felfüggesztik a sofőr járművezetői jogosultságát. Az eljárás alapját jelentő civil

felvételt, ugyanakkor nem lehet névtelenül vagy másodkézből beküldeni. A bejelentőnek közlekedési résztvevőként saját magának kell észlelnie az agresszív manővert. Hát úgy gondolom, hogy az agresszió nem pálya, és úgy gondolom, hogy nem szabad így vezetni. Ha esetleg bárkinek bármiféle fajta problémája van, akkor az agresszióját vezesse le máshol, menjen el futni, nem tudom, boxolni, vagy bármi más egyéb. Az utakon be kell tartani a szabályokat, ez nagyon fontos. Saját magunk és mások biztonságának a megóvása érdekében, és ráadásul így még bünti sem lesz a vége.

A Sláger Plusz második órájában mindazon hölgyeknek hozok rossz hírt, akik esetleg eddig szerelmesek voltak Cristiano Ronaldóba. Hát kérem szépen, a sztár focista hivatalosan is megnősült. Az Instagramon jelentette be, hogy feleségül vette Georgina Rodriguez-t. A poszt természetesen villámgyorsan bejárta a világot. Az első fél órában több mint 3 millióan lájkolták. A portugál sajtó az év esküvőjének nevezte a ceremóniát, amelyet egy tengerparti városban tartottak. Pontosan azon a napon, amikor egy évvel korábban ugye Ronaldo megkérte Georgina kezét. A pár egyébként 10 éve van együtt, úgyhogy nem egy friss kapcsolatról van szó. Anno egy madridi üzletben találkoztak, ahol a hölgy eladóként dolgozott, Ronaldo pedig a Real Madrid játékosa volt. Azóta pedig már egy nagy családot építettek. Ikrek, közös kislányuk, majd újabb gyermek érkezett, és bár sajnos tragédiát is átéltek, a kapcsolatuk végig stabil maradt. Ronaldo ma már több mint 1000 gólos karrierrel, Európa bajnoki címmel és 6 világbajnokságon szerzett találattal a futballtörténelem egyik legnagyobb alakja. Most pedig egy új fejezetet nyitott, a családi életét is hivatalosan megerősítette. Gratulálunk, éljen az ifjú pár!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play.
1: És legkedvesebb magyar kedvence.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Folytatódik a Sláger Plusz, a második órára is pontot teszünk augusztus 13-án csütörtökön, azaz kis pénteken. Várjuk a friss infókat, a ropogós híreket Petru Anita jóvoltából és segítségével, aztán természetesen startol majd a harmadik felvonás, méghozzá slágerekkel és magyar kedvencekkel.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Áttörés 35 év után a betegek hamarosan digitálisan is hozzáférhetnek saját egészségügyi adataikhoz. 40 ezer lejre bírságolták a nagyváradi vízműveket a Nimai Estvölgy szennyezése miatt. A patakba jutott vízben a megengedett határérték 12-szerese volt az ammónium koncentráció. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Néhány hónapon belül elérhetővé válik Romániában az új digitális egészségügyi platform, amely összekapcsolja az egészségügyi szolgáltatókat és a pácienseket. A rendszer lehetővé teszi majd, hogy a betegek végre megtekintessék elektronikus egészségügyi dossziéjukat, ami jelentős lépés az egészségügy digitalizációja felé. Ugyanakkor a digitális orvoslás új szemléletet és alkalmazkodást igényel az egészségügyi rendszer részéről is. Ide tartozik a kiberbiztonság kérdése, a betegek adatainak védelme, valamint az orvosi tevékenység újfajta megközelítése a digitális eszközök használatával. 40 ezer lejre bírságolták a nagyváradi vízműveket a Nimai Estvölgy szennyezése miatt. A patakba jutott vízben a megengedett határérték 12-szerese volt az ammónium koncentráció. A kifolyónál mért vízhőmérséklet 40 Celsius fok volt, miközben a megengedett határérték 35 Celsius fok. Pásztor Sándor, a Körösök vízügyi igazgatóságának vezetője szerint a szennyezés egy már eleve nehéz helyzetben lévő vízi ökoszisztémát sújtott, amelyet az asszá is súlyosbított. A Körösök vízügyi igazgatósága közölte, hogy továbbra is figyelemmel kíséri a terület állapotát, és folyamatosan ellenőrzi a nagyváradi vízmű számára előírt kibocsátási feltételek betartását. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal, ez pedig megmagyarázhatja, miért tapasztalnak olyan sokan stresszt, magányt és folyamatos összehasonlítási kényszert. A szingapúri James Cook Egyetem tanulmánya szerint az emberi agy egy olyan világra fejlődött ki, ahol ismerős arcok, közvetlen veszélyek és kis közösségek vették körül az embert. A modern világ azonban sokkal gyorsabban változik annál, mint amilyen ütemben az emberi biológia alkalmazkodni tud hozzá. Ez az evolúciós félrecsúszás a kutatók szerint sok modern pszichológiai jelenséget megmagyarázhat. Ennek egyik leglátványosabb példája a közösségi média. Az a késztetés, hogy folyamatosan felmérjük a helyünket a közösségben, egykor segíthette az együttműködést és a csoporton belüli bizalmat. Ma viszont ugyanez az ösztön végtelen mennyiségű gondosan megszerkesztett életképpel, sikertörténettel és státuszszimbólummal találkozik, ami állandó összehasonlításra készteti az embereket.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon napközben 30 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet, az éjjeli órákban pedig olyan 17-18 fokot mérhetünk. A szél mérsékelt marad, csapadék nem várható, továbbra is szikrázó napsütésben lesz részünk, és jelen pillanatban egy gyenge hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket, illetve az UV-sugárzás továbbra is nagyon erős, úgyhogy vigyázzatok a napon.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: És most élőben Margitáról
5: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
0: magyar kedvencekkel.
2: Ez már a Sláger Plusz 3. órája csütörtökön, kispénteken, augusztus 13-án, ti pedig továbbra is a Plusz FM-et választottátok és hallgatjátok. Nagyon szépen köszönöm. Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját és a nyár hivatalos adóját. A mikrofonnál a stúdióban a műsorvezető, a házigazda, Keserű Tomi. Nem tudom, hogy kik azok, akik esetleg Horvátországba készülnek nyaralni így a szezon vége felé. Óvatosnak kell lenni, hiszen egy nagyon ritka teknős fajta támad rá a fürdőzőkre. És már nem ez az első alkalom. Egy agresszív fajtáról van szó egyébként, hogy a szakemberek mit mondanak, hogy mire kell odafigyelni, azt is elmondom majd nektek nem sokára. Közben pedig figyeljetek a jó zenékre, jönnek a slágerek és a magyar kedvencek. Ezek nem harapnak.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Margit!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

mutat a közlekedő pluszosoknak itt a Sláger Plusz harmadik órájában, és ha már itt tartunk, júliusban 28,2%-kal kevesebb új autót helyeztek forgalomba Romániában, mint 2025 azonos hónapjában. Derül ki a Gépkocsi Gyártók és Importőrök Egyesületének kedden közzétett adataiból. Az egyesület statisztikái szerint az első 7 hónapban 75.836 új autót helyeztek forgalomba az országban, 5,5%-kal kevesebbet, mint a múlt év azonos időszakában. A tisztán elektromos járművekből viszont 57%-kal, a plug-in hibridekből pedig 71%-kal többet adtak el júliusban, írja az Edge Press. Ez azt mutatja, hogy nőtt a fogyasztók érdeklődése a környezetkímélő autók iránt. Ez a szegmens júliusban már a piac 60%-át tette ki. Bár lássuk be, ebben nagy szerepet játszhat a fosszilis üzemanyagok árainak drasztikus emelkedése is. Amúgy az idei 7. hónapban a Dacia értékesítette a legtöbb személyautót, 3286 darabot, aztán a Toyota 1238-at és a Skoda 802-t következett a sorban. A legkelendőbb modell egyébként a Dacia Logan 1260 darabbal, a Dacia Sandero 896 darabbal és a Dacia Duster volt 725 darabbal. Jó utat nektek, vigyázzatok magatokra és útközben is hallgassátok a Plusz FM-et.

Figyelem, figyelem, fontos info érkezik a folytatásban, főleg azokhoz szólnék, akik esetleg kirándulni terveznek a hegyekbe. Hát egy kikapcsolódásra, feltöltődésre szánt nap könnyen kellemetlen tapasztalatokba, vagy akár tragédiába is torkolhat, ha nem vagyunk eléggé felkészültek. Ezért a következőkben a hegyi mentők azon néhány tanácsát foglalom össze nektek, amelyek segítenek elkerülni a villámcsapást és a hegyen lecsapó vihar egyéb veszélyeit. Ne hagyjuk figyelmen kívül az időjárás előrejelzést. Bármilyen útvonalra is készülünk, akár gerinc túrára, akár alacsonyabban fekvő terepre, indulás előtt mindig ellenőrizzük az időjárás előrejelzést. Ha a heves zivatarokat jeleznek, akkor ne induljunk útnak. Számos mobil alkalmazás szinte valós időben mutatja az időjárást.

Ne tartózkodjunk hegycsúcson, gerincen vagy más nyílt kitett területen. Ha a vihar már utolért, tudnunk kell, hogy a gerinc középső szakasza általában kevésbé veszélyes, mint annak kiemelkedő részei. Ne álljunk tavak, patakok, magas oszlopok vagy jelző oszlopok közelében. Ne húzódjunk magányosan álló vagy különösen magas fák alá. Ha erdőben tartózkodunk, inkább kisebb fák csoportjai között keressünk helyet, ne a legmagasabb fák mellett. A hegyi mentők hangsúlyozzák, a veszélyes helyzetek kezelésének leghatékonyabb módja továbbra is a megelőzés. Nagyon szépen köszönöm az együttműködéseteket, és hát mindenki vigyázzon magára.

Sláger plusz harmadik órájában járunk, és akkor nem tudom, vannak-e közöttetek olyanok, akik esetleg a nyár második felében, az utószezonban készülnek mondjuk nyaralni esetleg Horvátországba. Hát ritka és veszélyes tengeri állat okozott sérülést a horvát tengerparton. Egy alcserepes teknős támadt meg egy fürdőzőnőt, és ráadásul ez a támadás nem az első a sorban. A faj normál esetben egyébként nem agresszív, sőt kifejezetten kerüli az embereket, ezért a szakértők is meglepődtek az eseten. A nő a lábán szenvedett sérülést, de szerencsére gyorsan ellátták, és azóta már jól van. A tengeri biológusok szerint a teknős nagy valószínűséggel összetévesztette a lábat egy zsákmánnyal, vagy mondjuk stressz helyzetbe került a sok fürdőző miatt, és emiatt lett agresszív. A horvát hatóságok figyelmeztetést adtak ki, bár a támadások rendkívül ritkák, a teknősök védett állatok, és nem szabad megközelíteni őket, különösen akkor, ha a part közelében úszkálnak. Az alcserepes teknős a földközi tenger egyik ikonikus, de ugyanakkor veszélyeztetett faja. A szakértők arra kérik a turistákat, hogyha teknőst látnak, akkor maradjanak távol, és ne próbáljanak vele kapcsolatba lépni, mert a barátságnak hát nem biztos, hogy túlzottan jó lesz a vége, amint ezt hallhattuk, úgyhogy csak óvatosan mindazoknak, akik arra felé járnak, ha teknőst láttok, akkor inkább ússzatok odébb, nehogy baj történjen. Vigyázzatok magatokra. Egyébként nagyon szuper nyarat kívánok mindenkinek, és akár Horvátországban is tudjátok hallgatni a Plusz FM-et a kis mobilappunknak köszönhetően, és természetesen a slágereket és a magyar kedvenceket is. Ezek nem harapnak.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Ez a Plusz FM Margitta.
1: Let's get down to business.

Ilyen jó dalokra számíthattok tőlem a következő órában is, hiszen ugye a Sláger Plusz harmadik felvonására is pontot teszünk. Most jelen pillanatban 3-2-1, itt ér véget. Jönnek a ropogós információk, a friss hírek. Ezeket a mai napon Petru Anita kolléganőmtől kapjátok, ő a mai nap ügyeletes hírszerkesztője, úgyhogy fogadjátok nagyon sok szeretettel. Aztán a hírek, az időjárás és a közlekedés után jövök vissza, és indul a negyedik óra, hogy mivel, már is mutatom.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A pedagógusok 2028-tól kaphatnak jelentősebb béremelést, az egészségügyben már közel a megállapodás. Közel egy hónapja akadozik Romániában az ingatlanok adásvétele, 500 milliárd eurónyi ügylet került veszélybe. Egy társadalmi átalakulás kellős közepében vagyunk, és ezen belül a férfiasságot is újraértelmezik, áll egy nemrég készült szociológiai tanulmányban. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A közalkalmazotti bérekről szóló új törvénytervezet szerint az egészségügyi dolgozók több mint háromnegyede kaphat béremelést, az oktatásban pedig új bértáblát vezetnének be, amely 2028-tól jelentős fizetésemelést hozhatna a pedagógusoknak. Drágos Puszláró ügyvivő munkaügyi miniszter szerint az egészségügyi szakszervezetekkel már közel vannak a megállapodáshoz, az oktatási bérezés viszont még egyeztetés alatt áll. Az oktatásban az óraadók díjazását is módosítanák. A tervek szerint megdupláznák az óradíjat, amit az oktatási minisztérium javasolt. Pöszláru szerint erre azért van szükség, hogy az óraadás továbbra is vonzó maradjon a pedagógusok számára. A változtatások 2027-ben még nem növelnék tovább az állami kiadásokat. A miniszter azt mondta, hogy jövőre nincs költségvetési mozgástér újabb jelentős kiadásokra, ezért az oktatási bértábla életbe léptetését 2028-ra időzíteni. A törvény elfogadásának időpontja ugyanakkor továbbra is politikai megállapodástól függ. Közel egy hónapja akadozik Romániában az ingatlanok adásvétele, miután egy zsaruló vírusos támadás megbénította az ország kataszteri rendszerét. A román kiberbiztonsági hatóság szerint az akció megelőzhető lett volna, az elkövetőről pedig már azt is tudni vélik, hogy Algériából támadhatott. A hatóságok eleinte még csupán súlyos technikai incidensként írták le a történteket, rövid időn belül azonban világossá vált, hogy a rendszer célzott kibertámadás érte. A támadás következtében nem csak az Ether a kataszteri és telekkönyvi platform vált hozzáférhetetlenné, hanem több kapcsolódó szolgáltatás, valamint az intézmény levelező rendszere is leállt. Az ipotekári.ro becslése szerint a leállás miatt több mint 5000 jelzálog hitelhez kapcsolódó ingatlan ügylet rekedt meg, az érintett hitelek összege meghaladta 437 millió eurót. A férfiak bizonytalanságaira és mentális terhelésére is kellene figyelni a közbeszédben, nem csak az elvárásokat súlykolni feléjük, áll egy nemrég készült szociológiai tanulmányban. A kutatás szerint a romániai fiatalemberek gondolkodásában egyszerre van jelen az egyenlőségpártiság és a hagyományos szerepek elvárása, és megfigyelhető a nők elleni erőszakra és diszkriminációra bátorító online tartalmak hatása. A szakemberek aggasztónak tartják azt, hogy a gyerekek túl korán szüretlenül férnek hozzá a közösségi médiából áradó torz mintákhoz, így ha a társadalom nem figyel a fiúk identitás keresésére. A leegyszerűsített online válaszok beszippantják őket. Egy társadalmi átalakulás kellős közepében vagyunk, és ezen belül a férfiasságot is újraértelmezik.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon napközben 30 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet, az éjjeli órákban pedig olyan 17-18 fokot mérhetünk. A szél mérsékelt marad, csapadék nem várható, továbbra is szikrázó napsütésben lesz részünk, és jelen pillanatban egy gyenge hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket, illetve az UV-sugárzás továbbra is nagyon erős, úgyhogy vigyázzatok a napon.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Éppen most indítjuk a Sláger Plusz utolsó negyedik óráját. Csütörtökön augusztus 13-án a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Isten hozott benneteket a fedélzeten, tartsatok velem a következő 60 percben is, a mikrofonnál Kessérű Tomi. Lesz miről beszélnünk, hiszen még mindig vannak nálam fontos helyi infók és aktualitások. Aztán pedig hát sörösök figyelem, felelős sörözésre buzdít egy nagyon különleges korsó, aminek az a lényege igazából, hogy nem lehet vele folyamatosan nagy mennyiséget inni, ugyanis megakadályozza ezt. Hogy hogyan? Hát az is kiderül majd hamarosan. Viszont nagy mennyiségben lehet fogyasztani a jó zenéket, erre pedig itt a Plusz FM. Kezdünk!
0: Slágerek, magyar kedvencek, Margit

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Kompetentus, majd nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Egy szó szerint vizes hír itt a Sláger Plusz 4. órájában csütörtökön. Jelenleg 14 megye 133 településén korlátozzák a vezetékes vízellátást a rendelkezésre álló vízkészletek csökkenése miatt. Derül ki a román vízügyi igazgatóság adataiból. A leginkább érintett megyék Nyámc és Bihar, ahol 39, illetve 30 településen korlátozzák a vízellátást. Emellett 92 olyan települést is érint a vízhiány, ahol a lakosság kutakból jut vízhez. Többségük 55 település Botosán megyében található, írja az Edge Press. A vízügyi igazgatóság szóvivője szerint az ország több hagyományosan asszálynak kitett térségében van vízhiány. Ilyen a Körösvidék, Olténia, Moldva és Munténia vízgyűjtő területe. Több településen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be, de van, ahol már harmadfokú korlátozás van érvényben. Az első fokozat figyelmeztető jellegű, a második már konkrét korlátozásokat jelent, a harmadik pedig korlátozott üzemű vízellátást, részletezte a szóvivő. A Duna vízhozama pénteken másodpercenként 1400 köbméter volt, és az előrejelzések szerint ez az érték a napokban sem változott jelentősen. Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet prognózisa szerint augusztus 13-án a folyó vízhozama enyhén nőni kezd, és eléri a másodpercenkénti 1450 köbmétert. A szóvivő szerint ez jó hírnek számít, mert továbbra is csapadékhiány van mind a Duna-romániai szakaszán, mind a folyam felső vízgyűjtő területén, beleértve a mellékfolyóit, a Szábát, a Drávát és a Moravát is. Kitartást kívánok nektek, a legjobbakat természetesen, slágerekkel és magyar kedvencekkel.

Még egy picit menjünk vissza a hegyekbe, mint a Sláger Pluszban. A rendkívüli hőség miatt a megszokottnál jóval több darázs jelent meg a Bihar hegység turista útvonalain, figyelmeztette a Bihar megyei hegyi mentőszolgálat. Az elmúlt napokban több esetben is segítséget kellett nyújtaniuk olyan kirándulóknak, akiket egyszerre több darázs csípett meg. A legsúlyosabb esetben egy gyermeknél a csípések következtében súlyos allergiás reakció alakult ki. A helyszínre a hegyi mentők mellett a Pádis-fennsíkon szolgálatot teljesítő SMURD mentőegység orvosai is kivonultak, és sürgősségi ellátásra volt szükség. A hegyi mentők szerint több darázsfészket is észleltek a Pádis környéki turista ösvényeken. Különösen óvatosnak kell lenni azokon a helyeken, ahol erős zümmögés hallatszik, kidőlt fák, fatörzsek gyökerei vagy földbe vájt üregek közeléből, mivel ezek gyakran darázsfészkeket rejtenek. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a nyitva hagyott italos palackok és poharak is veszélyt jelenthetnek. Több olyan esetet is jelentettek, amikor a darazsak az italba repültek, és a figyelmetlen fogyasztás következtében a szájban vagy a torokban okoztak csípést, ami különösen veszélyes lehet. A Bihar megyei hegyi mentőszolgálat arra kéri a kirándulókat, hogy fokozott körültekintéssel és felelősségteljesen közlekedjetek a hegyekben. Mint hangsúlyozzák, a természetben mindig számolni kell előre nem látható veszélyforrásokkal, ezért az óvatosság sok esetben megelőzheti a súlyos baleseteket és az egészségügyi vészhelyzeteket. Ebben az esetben is nagyon szépen köszönöm az együttműködéseteket.

No, kis pénteken akkor sörözni készülünk itt a Sláger Plusz negyedik órájában, de nem úgy, ahogyan azt elképzelnétek. Hát egy igazán ötletes, figyelemfelkeltő tárgy jelent meg ugyanis a design piacon. Egy korsó, amely konkrétan felelős sörözésre buzdít. Nem kampányszöveggel, nem felirattal, hanem magával a formájával. A korsó ugyanis úgy van kialakítva, hogy nem lehet egyszerre nagy kortyokat inni belőle. A szűkített felső rész lassítja az ivást, így a fogyasztó automatikusan visszafogottabb tempóra vált. A tervezők célja az volt, hogy játékos, mégis hatásos módon hívják fel a figyelmet arra, a sörözés élmény és nem verseny. A korsó dizájnja ráadásul kifejezetten elegáns, így nem tűnik nevelőeszköznek, inkább egy okos, modern tárgynak, amely új szemléletet hoz a hétköznapi fogyasztásba. A kezdeményezés már is nagy figyelmet kapott, és több vendéglátóhely érdeklődik a korsó iránt, akár edukációs célra, akár egyszerűen azért, mert egyedi és beszédindító darab. Úgy néz ki, mint egy ilyen közlekedő edény, egyébként tényleg nagyon érdekes a megjelenése, és ha ezáltal ugye vissza lehet azt fogni, hogy az emberek hirtelen nagyon nagy mennyiségű sört igyanak, akkor hát már is megérte, kérem szépen, a fejlesztés. De azért arról ne feledkezzetek meg, hogy sörözni csak szigorúan 18 év felett és mértékkel, ahogy Anna ez a korsó is ugye hát erre buzdít és nevel bennünket. Kedves egészségetekre, hát tudom, hogy a sörözéshez még egy picit korán van, viszont a jó zenékhez semmiképpen sem, úgyhogy már is megyünk tovább itt a Sláger Pluszban. Lely.

0: Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: Csütörtökön, azaz kispénteken eddig tartott a Sláger Plusz. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk az elmúlt 4 órában. Keserű Tomi voltam, vagyok és leszek. Találkozunk holnap a valódi pénteken a szokott időben és helyen. Legyetek jók és vigyázzatok magatokra, ez a legfontosabb. A folytatásban már érkezik Petru Anita a friss hírekkel, aztán pedig indul egy újabb zenei óra, én pedig búcsúzom. Hello mindenkinek!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Kőkeményen zsebbenyúlós lesz az idei zöldház program. Több ponton módosítaná az egészségügyi minisztérium a jogosítvány megszerzéséhez és megújításához szükséges orvosi alkalmasság szabályait. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg Magyarország új köztársasági elnökének az országgyűlés. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az idei napelemes zöldház program kizárólag akkumulátorok beszerzését finanszírozza, erősítette meg Diana Buzoyanu. A környezetvédelmi miniszter végre egy-két részletet is elárult a várva várt lakosság támogató kiírásról. Ezeknek azonban nem örülhetnek a szerényebb költségvetéssel rendelkező proszumerek. Az akkumulátorokra szánt támogatásokat ugyanis ezentúl versenyképességi szempontok alapján ítélik meg. A tárca vezetője szerint a hatóságok több kritériumot kívánnak bevezetni, hogy a támogatást azon kedvezményezetteknek ítéljék meg, akik a legversenyképesebb ajánlatokat nyújtják be. Az akkumulátorok esetében a figyelembe vett szempontok egyike az önrész. A változtatás hallatán az érintettek szerint az idei zöldház program kőkeményen zsebbenyúlós lesz. Több ponton módosítaná az egészségügyi minisztérium a jogosítvány megszerzéséhez és megújításához szükséges orvosi alkalmasság szabályait. Részletesebb lenne a látásvizsgálat és az egyéni elbírálás a mentális betegségeknél, szigorúbb feltételeket írnának elő korábbi alkoholfüggőség esetén, továbbá a vezetés befolyásoló gyógyszerekre is jobban figyelnének. A személyzeti követelményeknél nem elsősorban a jelenlegi határértékeket írná át a tervezet, hanem a látási problémák orvosi értékelését pontosítaná. Nagyobb hangsúlyt helyezne arra, hogy az adott eltérés mennyire befolyásolja a biztonságos vezetést. A gyógyszerszedés önmagában nem jelenteni a vezetésre való alkalmatlanságot. A korlátozás akkor lenne indokolt, ha az alkalmazott szer vagy gyógyszer kombináció az adott mennyiségben hátrányosan befolyásolja a biztonságos vezetéshez szükséges mentális vagy fizikai képességeket. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg Magyarország új köztársasági elnökének az országgyűlés. A Tisza által jelölt 73 éves jogtudós 140 igen és 6 nem szavazatot kapott, tartózkodás nem volt. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson. Baka a megválasztása után letette a köztársasági elnöki esküt, majd beszédet mondott az országgyűlésben. Az új államfő augusztus 19-én lép hivatalba, addig Forsthoffer Ágnes látja el a köztársasági elnöki feladatokat. Baka megválasztása egy hónapok óta húzódó politikai konfliktus végére tett pontot. A Tisza az áprilisi választási győzelme után jelezte, hogy nem akar együtt dolgozni Súlyog Tamás köztársasági elnökkel, akit a párt a korábbi Fidesz kormány bábjának tartott.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Hát nagyon kellemes csütörtököt kívánok nektek, tudjátok, hogy mi ez a nap, kis péntek természetesen közelítünk a hétvége felé. A Plusz FM-et hallgatjátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját és a Sláger Plusz első óráját, ami már is indul, startol. A mikrofonnál a következő 4x60 percben Kesérű Tomi a mai napon is. Unatkozni nem fogunk, erre garanciát merek vállalni, hiszen készülök nektek sok-sok fontos helyi infóval, jönnek a jó zenék és jönnek a témák, a színes hírek a nagyvilágból. Rod Stewart szívműtétje után lemondta az idei koncertjeit. Ez lesz majd a témánk az első órában. Várlak benneteket, és természetesen közben pedig pörgetem a slágereket és a magyar kedvenceket. Remélem felkészültetek, 3-2-1, csapjunk bele az órába.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: Csütörtökön rögtön egy jó kis programajánlattal nyitom a Sláger Pluszt. A fény és a zene közös éjszakájára kerül majd sor a hétvégén, ugyanis Hegyközszáldobágyon, ahol utcabált szerveznek, konkrétan augusztus 15-én 20 órától. A fény és zene éjszakája elnevezésű rendezvényt a Hegyközszáldobágyi Parkban fogják tartani, ahol a zenéről DJ Radar fog gondoskodni. Az este során lesz tombola, tánc, játék és nyeremények, és persze lesz lehetőség enni és innivalót is vásárolni a helyszínen, úgyhogy már is megvan a hétvégi programotok, most szombaton augusztus 15-én 20 órától lesz tehát a fény és zene éjszakája Hegyközszáldobágyon. Előjáróban is jó szórakozást kívánok nektek és kellemes kikapcsolódást, és itt nálunk a Pluszon is természetesen, slágerekkel és magyar kedvencekkel.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

Jönnek a helyi hírek, az infók is itt a Pluszon, a Sláger Pluszban csütörtökön. Nagyvárad polgármesteri hivatala ugyanis arról tájékoztat közleményében, hogy elkészült az Árinuló utca kopó rétege. A következő időszakban pedig elvégzik az útburkolati jelek felfestését és a közúti jelzőtáblák kihelyezését. A munkálatok az Árinuló utcának, az Adeverlui és a Szofia utca közötti szakaszán zajlanak. A kivitelező a Dumexim cég, amely 2.671.812 lejből áfa nélkül végzi el a munkát.

0: és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diák közösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
1: Hú, ez a fa túl szép lett. Hogy érted, hogy túl szép? Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak, teljesen mat, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
3: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
4: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elitás szemes kávét mindössze 46,99-ért, legalább két csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű Kilo Comfort toalettpapírt csupán 9,99-ért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
5: És most vissza a zenéhez!
6: Folytatódik a Sláger Plusz, most vissza a legjobb zenékhez, aztán pedig hozom majd az óra témáját, ugye az egyik kedvenc énekesünkkel, előadónkkal kapcsolatban. Rod Stewartról lesz majd szó, aki szívműtéten esett át, és le kellett, hogy mondja az idei koncertjeit a tengeren túlon, de ettől függetlenül már jobban van, és jól halad a felépülés útján, úgyhogy hát innen a messzi távolból is kívánjuk neki természetesen a legjobbakat és jó egészséget, meg persze nektek is, slágerekkel és magyar kedvencekkel.
5: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz

Itt a Sláger Plusz első órájában egy olyan énekessel, egy olyan legendával foglalkozunk, aki nálunk is meg szokott fordulni itt a Plusz FM-en. Rod Stewartról van szó, aki komoly egészségügyi beavatkozáson esett át, ezért lemondtam 2026-os amerikai turnéjának teljes hátralevő részét. A legendás énekesnek koszorúérstent beültetést kellett kapnia, miután az utóbbi hetekben már a színpadon is oxigénpalackra szorult, erről én is beszámoltam. A műtét szerencsére jól sikerült, és az énekes azt írta, már jobban érzem magam, gyógyuló félben vagyok. A sajtója szerint az állapota stabil, visszatért a mindennapi tevékenységeihez, de az orvosok egyértelműen pihenést javasoltak. Ezért a nyár folyamán sem Amerikában, sem pedig Mexikóban nem lép majd fel, a turné minden további állomását törölték. A rajongók természetesen aggódnak, de a hírek szerint Rod Stewart gyorsan regenerálódik, és a szakértők is biztatónak látják a felépülését. A műtét utáni időszak kulcsfontosságú, így a zenész most teljes erővel a gyógyulására koncentrál, hogy aztán még nagyobb energiákkal térhessen majd vissza a színpadra. Hihetetlen erő, energia és kitartás van benne egyébként, úgyhogy mielőbbi javulást, jobbulást, gyógyulást kívánunk neki, és hát természetesen várjuk vissza, hogy folytatódjon majd a koncertsorozat, és ne csak Amerikában, hanem látogasson el hozzánk Európába is. A folytatásban pedig jönnek a slágerek és a magyar kedvencek itt a Pluszon.

hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film, a dejavű nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a szájba, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmesi csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

A nap beugyorít az ablakon. Jó napot, hallgatom, ahogy a csapból kifolyólag szól, csatorna hangon a rádió. A verzió, B-verzió, tervezni jó, perverzió. Ha oda így meg úgy, az ez meg az, na akkor jön ma végre, vagy inkább mégsem.

0: Ebben a pillanatban zárjuk itt a Plusz FM-en a Sláger Plusz első óráját. Bízom benne, hogy tetszett nektek az elmúlt 60 perc. Hát még a folytatás milyen lesz, kérem szépen. Mindjárt érkeznek a ropogós infók, a friss hírek, a mai napon ebben egyébként Petru Anita lesz a segítségünkre. Aztán pedig én is jövök vissza, és már is mutatom nektek a kezdődalt.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10 a alatt.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Áttörés 36 év után a betegek hamarosan digitálisan is hozzáférhetnek saját egészségügyi adataikhoz. 40 ezer lejre bírságolták a nagyváradi vízműveket a Nimai Estvölgy szennyezése miatt. A patakba jutott vízben a megengedett határérték 12-szerese volt az ammónium koncentráció. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Néhány hónapon belül elérhetővé válik Romániában az új digitális egészségügyi platform, amely összekapcsolja az egészségügyi szolgáltatókat és a pácienseket. A rendszer lehetővé teszi majd, hogy a betegek végre megtekintessék elektronikus egészségügyi dossziéjukat, ami jelentős lépés az egészségügy digitalizációja felé. Ugyanakkor a digitális orvoslás új szemléletet és alkalmazkodást igényel az egészségügyi rendszer részéről is. Ide tartozik a kiberbiztonság kérdése, a betegek adatainak védelme, valamint az orvosi tevékenység újfajta megközelítése a digitális eszközök használata. 40 ezer lejre bírságolták a nagyváradi vízműveket a Nimai Estvölgy szennyezése miatt. A patakba jutott vízben a megengedett határérték 12-szerese volt az ammónium koncentráció. A kifolyónál mért vízhőmérséklet 40 Celsius fok volt, miközben a megengedett határérték 35 Celsius fok. Pásztor Sándor, a Körösök vízügyi igazgatóságának vezetője szerint a szennyezés egy már eleven nehéz helyzetben lévő vízi ökoszisztémát sújtott, amelyet az aszály is súlyosbított. A Körösök vízügyi igazgatósága közölte, hogy továbbra is figyelemmel kíséri a terület állapotát, és folyamatosan ellenőrzi a nagyváradi vízmű számára előírt kibocsátási feltételek betartását. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal, ez pedig megmagyarázhatja, miért tapasztalnak olyan sokan stresszt, magányt és folyamatos összehasonlítási kényszert. A szingapúri James Cook Egyetem tanulmánya szerint az emberi agy egy olyan világra fejlődött ki, ahol ismerős arcok, közvetlen veszélyek és kis közösségek vették körül az embert. A modern világ azonban sokkal gyorsabban változik annál, mint amilyen ütemben az emberi biológia alkalmazkodni tud hozzá. Ez az evolúciós félrecsúszás a kutatók szerint sok modern pszichológiai jelenséget megmagyarázhat. Ennek egyik leglátványosabb példája a közösségi média. Az a késztetés, hogy folyamatosan felmérjük a helyünket a közösségben, egykor segíthette az együttműködést és a csoporton belüli bizalmat. Ma viszont ugyanez az ösztön végtelen mennyiségű gondosan megszerkesztett életképpel, sikertörténettel és státuszszimbólummal találkozik, ami állandó összehasonlításra készteti az embereket.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon napközben 30 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet, az éjjeli órákban pedig olyan 17-18 fokot mérhetünk. A szél mérsékelt marad, csapadék nem várható, továbbra is szikrázó napsütésben lesz részünk, és jelen pillanatban egy gyenge hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket, illetve az UV-sugárzás továbbra is nagyon erős, úgyhogy vigyázzatok a napon.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. közlekedési információk.
0: Lezárták a Stefán Csamáres sugárút Berzén és Szföntúl Ladislá utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefán Csamáres sugárút és a Szföntúl Ladislá utca kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcáról balra is ki lehet most fordulni a Stefán Csamáres sugárútra. Illetve a Nagyváradon zajló infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozások léptek életbe a város több pontján. Augusztus 24-ig forgalomkorlátozás lesz érvényben a December 1 téren, az Independencei utca és a Mihály Vitézul utca közötti szakaszon. A munkálatok idején tilos lesz balra kanyarodni a Mihály Vitézul utcára, így a gépjárművezetőknek egyenesen az Independencei utca irányába kell tovább haladniuk, követve a helyszínen kihelyezett ideiglenes közúti jelzéseket. Emellett október 10-ig forgalomkorlátozások léptek életbe a Stefán Csamáres sugárúton, a Milkovoly utca térségében. Itt a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a városi közmű infrastruktúra korszerűsítési programjának részeként, úgyhogy jelenleg ott sajnos parkolni sem lehet. Köszönöm szépen, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: További kellemes csütörtököt kívánok nektek, azaz kis pénteket 2026. augusztus 13-án, még jó, hogy nem péntek van, ettől függetlenül legyetek nagyon szerencsések. A mikrofonnál a stúdióban Kessérű Tomi, ez pedig a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója és a Sláger Plusz második órája. Hát kérem szépen, Cristiano Ronaldo elkelt, ugyanis összeházasodott a párjával, Georgina Rodriguezzel, velük is foglalkozunk majd az óra második felében. Közben jönnek a nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb hírei, úgyhogy figyeljetek, füleljetek, illetve azok a kedvencek, amelyeket nagyon szeretünk, és amelyek frissítenek és üdítenek bennünket ebben a nagy nyári melegben. Úgyhogy kezdünk!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Kellemes csütörtököt és további jó rádiózást kívánok nektek itt a Sláger Plusz második órájában, és ismételten kérném szépen a figyelmeteket. Augusztus folyamán ugyanis több nagyváradi városrészben is lakossági parkolóhelyekre hirdet árverést a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal ingatlan kezelési igazgatóságának parkolókezelési szolgálata. Az önkormányzat közleményében felhívja az érdekeltek figyelmét, hogy az árveréseken kizárólag a portal.parker.oredia.ro online felületen keresztül lehet részt venni. Ezért a jelentkezőknek előbb felhasználói fiókot kell létrehozniuk, majd lakóhelyi parkolóhely iránti kérelmet kell benyújtaniuk. A következő övezetekben kerül sor parkolóhelyek árverésére. Rözbojény utca környéke, Rulikovszki út környéke, Lakó Rosu, aztán Publius Ovidius Nászó, Robert Oben és a Johann Cantacuzino utcák övezete. A Spájú Krisené, a Galileo Galilei utca, a Kántemír út környéke, Északősi városrész, Aluminé utca környéke, George Kölinescu utca környéke, a Fő utca környéke, a Henri Coandő, a Xenopol, a Dimitrié Pompéi utcák és az Aradi út térsége. Az árveréseket minden munkanapokon megtartják, ugyanakkor az egyes övezetekben rendelkezésre álló parkolóhelyek száma korlátozott. A polgármesteri hivatal ezért azt javasolja az érintetteknek, hogy ne halasszátok a regisztrációt és a kérelem benyújtását az utolsó pillanatokra, mert csak így tudjátok teljesíteni a 48 órás várakozási idő feltételét, és részt venni ugye az augusztusra meghirdetett árveréseken. Azoknak pedig, akik már rendelkeznek jóváhagyott regisztrációval, érdemes rendszeresen figyelniük saját fiókjukat, hogy ne maradjanak le az általuk kiválasztott árverésekről. No, ti sem maradtok le közben a slágerekről és a magyar kedvencekről, hiszen megyünk tovább csütörtökön itt a Pluszon.

0: kedves autós pluszosok, tessenek betartani a szabályokat. Bevált a rendszer, amelyben az autósok videófelvétellel jelenthetik a rendőrségnek az agresszíven vezető sofőröket. A közlekedési rendőrséghez 2024. október 27-e és 2026. június 30-a között 2292 szabályosan és hiánytalanul összeállított bejelentés érkezett az erre fenntartott rendszeren keresztül. Az ezek nyomán végzett ellenőrzések eredményeként pedig 1912 járművezetőt szankcionáltak. Derül ki a rendőrség főfelügyelősége által az Economica.net rendelkezésére bocsátott adatokból. A rendszer az idén is aktívan működik, január elejétől június végéig 723 megfelelően benyújtott bejelentést regisztráltak, és 529 sofőrt büntettek meg. Az LCR-e nem általános közlekedési feljelentő felület, ezen keresztül kifejezetten a jogszabályban meghatározott agresszív vezetési magatartás jelenthető. Ide tartozik többek között a járművek közötti agresszív cikázás, a másik autó veszélyes megközelítésével, vagy hirtelen fékezéssel történő megfélemlítés, az előhaladó ismételt dudálással vagy villogással történő letolása, a kerekek szándékos kipörgetésével való elindulás, a driftelés, valamint az egykeréken történő motorozás. Az agresszív vezetés nem marad meg egy egyszerű pénzbírság szintjén. A közúti közlekedésről szóló sürgősségi kormányrendelet alapján ugyanis 4-5 büntetőpontnyi bírság jár érte, emellett pedig 30 napra felfüggesztik a sofőr járművezetői jogosultságát. Az eljárás alapját jelentő civil felvételt ugyanakkor nem lehet névtelenül vagy másodkézből beküldeni. A bejelentőnek közlekedési résztvevőként saját magának kell észlelnie az agresszív manővert. Hát úgy gondolom, hogy az agresszió nem pálya, és úgy gondolom, hogy nem szabad így vezetni. Ha esetleg bárkinek bármiféle fajta problémája van, akkor az agresszióját vezesse le máshol, menjen el futni, nem tudom, boxolni, vagy bármi más egyéb. Az utakon be kell tartani a szabályokat, ez nagyon fontos, saját magunk és mások biztonságának a megóvása érdekében, és ráadásul így még bünti sem lesz a vége.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Támadnak az alacsony árak az Atakban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszárny kilóját mindössze 10,99-ban, ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zárjá proszekót csupán 31,99-ban, ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atak, le az árakkal!
3: Bulizni várjuk! Figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest!
4: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád!
3: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, Tídeni, s még sorolhatnánk!

0: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
1: Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni.
2: A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak.
1: Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
3: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
4: Hú, ez a fal túl szép lett.
5: Hogy érted, hogy túl szép?
4: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
5: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
4: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
5: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
6: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
7: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
8: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál. Kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
9: Black Friday a Brikónál. Most 25%-os kedvezménnyel a Hopper beltéri és kültéri padló sempeára négyzetméterenként mindössze 39 lej, valamint 25%-os kedvezménnyel a Silion 8 mm vastagságú strapabíró laminált padlóára négyzetméterenként csak 34 lej 54 bani. Használd ki a Black Friday akár 50%-os kedvezményeit augusztus 19-ig. Rendelj az alkalmazásból, vagy látogass el üzleteinkbe.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
12: És most vissza a zenéhez.
13: Ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója és a Sláger Plusz második órája, és nem sokára jön a mai második témánk, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy Cristiano Ronaldo elkelt, hiszen összeházasodott Georgina Rodriguez nevezetű párjával. A részletek a Lagzival kapcsolatban hamarosan, most pedig a jó zenék érkeznek.
14: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

A Sláger Plusz második órájában mindazon hölgyeknek hozok rossz hírt, akik esetleg eddig szerelmesek voltak Cristiano Ronaldóba. Hát kérem szépen, a sztárfocista hivatalosan is megnősült. Az Instagramon jelentette be, hogy feleségül vette Georgina Rodriguez-t. A poszt természetesen villámgyorsan bejárta a világot. Az első fél órában több mint 3 millióan lájkolták. A portugál sajtó az éves küvőjének nevezte a ceremóniát, amelyet egy tengerparti városban tartottak. Pontosan azon a napon, amikor egy évvel korábban ugye Ronaldo megkérte Georgina kezét. A pár egyébként 10 éve van együtt, úgyhogy nem egy friss kapcsolatról van szó. Anno egy madridi üzletben találkoztak, ahol a hölgy eladóként dolgozott, Ronaldo pedig a Real Madrid játékosa volt. Azóta pedig már egy nagy családot építettek. Ikrek, közös kislányuk, majd újabb gyermek érkezett, és bár sajnos tragédiát is átéltek, a kapcsolatuk végig stabil maradt. Ronaldo ma már több mint 1000 gólos karrierrel, Európa bajnoki címmel és 6 világbajnokságon szerzett találattal a futballtörténelem egyik legnagyobb alakja. Most pedig egy új fejezetet nyitott, a családi életét is hivatalosan megerősítette. Gratulálunk, éljen az ifjú pár!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Folytatódik a Sláger Plus, a második órára is pontot teszünk augusztus 13-án csütörtökön, azaz kis pénteken. Várjuk a friss infókat, a ropogós híreket Petru Anita jóvoltából és segítségével, aztán természetesen startol majd a harmadik felvonás, méghozzá slágerekkel és magyar kedvencekkel.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: Black Friday a Brikónál. Most 15%-os kedvezménnyel a Kárpát Veltador szürke beltéri ajtóára mindössze 419 lej, valamint 15%-os kedvezménnyel a teljes 6 légkamrás PVC ablak kínálatra, dió és antracit kivitelezésben. Használd ki a Black Friday akár 50%-os kedvezményeit augusztus 19-ig. Rendelj az alkalmazásból, vagy látogass el üzleteinkbe.
5: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
6: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elitás szemes kávét mindössze 46 lej 99 banért, legalább két csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű Kilo Comfort toalettpapírt csupán 9 lej 99 banért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Áták? Le az árakkal! Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringszilha a kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: A pedagógusok 2028-tól kaphatnak jelentősebb béremelést, az egészségügyben már közel a megállapodás. Közel egy hónapja akadozik Romániában az ingatlanok adásvétele, 500 milliárd eurónyi ügylet került veszélybe. Egy társadalmi átalakulás kellős közepében vagyunk, és ezen belül a férfiasságot is újraértelmezik, áll egy nemrég készült szociológiai tanulmányban. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A közalkalmazotti bérekről szóló új törvénytervezet szerint az egészségügyi dolgozók több mint háromnegyede kaphat béremelést, az oktatásban pedig új bértáblát vezetnének be, amely 2028-tól jelentős fizetésemelést hozhatna a pedagógusoknak. Drágos Puszláró ügyvivő munkaügyi miniszter szerint az egészségügyi szakszervezetekkel már közel vannak a megállapodáshoz, az oktatási bérezés viszont még egyeztetés alatt áll. Az oktatásban az óraadók díjazását is módosítanák. A tervek szerint megdupláznák az óradíjat, amit az oktatási minisztérium javasolt. Pöszláru szerint erre azért van szükség, hogy az óraadás továbbra is vonzó maradjon a pedagógusok számára. A változtatások 2027-ben még nem növelnék tovább az állami kiadásokat. A miniszter azt mondta, hogy jövőre nincs költségvetési mozgástér újabb jelentős kiadásokra, ezért az oktatási bértábla életbe léptetését 2028-ra időzíteni. A törvény elfogadásának időpontja ugyanakkor továbbra is politikai megállapodástól függ. Közel egy hónapja akadozik Romániában az ingatlanok adásvétele, miután egy zsaruló vírusos támadás megbénította az ország kataszteri rendszerét. A román kiberbiztonsági hatóság szerint az akció megelőzhető lett volna, az elkövetőről pedig már azt is tudni vélik, hogy Algériából támadhatott. A hatóságok eleinte még csupán súlyos technikai incidensként írták le a történteket, rövid időn belül azonban világossá vált, hogy a rendszer célzott kibertámadás érte. A támadás következtében nem csak az Eterra kataszteri és telekkönyvi platform vált hozzáférhetetlenné, hanem több kapcsolódó szolgáltatás, valamint az intézmény levelező rendszere is leállt. Az ipotekari.ru becslése szerint a leállás miatt több mint 5000 jelzálog hitelhez kapcsolódó ingatlan ügylet rekedt meg, az érintett hitelek összege meghaladta 437 millió eurót. A férfiak bizonytalanságaira és mentális terhelésére is kellene figyelni a közbeszédben, nem csak az elvárásokat súlykolni feléjük, áll egy nemrég készült szociológiai tanulmányban. A kutatás szerint a romániai fiatalemberek gondolkodásában egyszerre van jelen az egyenlőségpártiság és a hagyományos szerepek elvárása, és megfigyelhető a nők elleni erőszakra és diszkriminációra bátorító online tartalmak hatása. A szakemberek aggasztónak tartják azt, hogy a gyerekek túl korán szüretlenül férnek hozzá a közösségi médiából áradó torz mintákhoz, így ha a társadalom nem figyel a fiúk identitás keresésére, a leegyszerűsített online válaszok beszippantják őket. Egy társadalmi átalakulás kellős közepében vagyunk, és ezen belül a férfiasságot is újraértelmezik.
8: Plusz FM időjárás jelentés.
9: A mai napon napközben 30 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet, az éjjeli órákban pedig olyan 17-18 fokot mérhetünk. A szél mérsékelt marad, csapadék nem várható, továbbra is szikrázó napsütésben lesz részünk, és jelen pillanatban egy gyenge hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket, illetve az UV sugárzás továbbra is nagyon erős, úgyhogy vigyázzatok a napon.
10: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
11: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
8: Plusz FM. Közlekedési információk.
9: Lezárták a Stefáncsömáres sugárút Berzén és Szföntúl Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsömáres sugárút és a Szföntúl Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcáról balra is ki lehet most fordulni a Stefáncsömáres sugárútra. Illetve a Nagyváradon zajló infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozások léptek életbe a város több pontján. Augusztus 24-ig forgalomkorlátozás lesz érvényben a December 1 téren, az Independence utca és a Mihály Vitézul utca közötti szakaszon. A munkálatok idején tilos lesz balra kanyarodni a Mihály Vitézul utcára, így a gépjárművezetőknek egyenesen az Independence utca irányába kell tovább haladniuk, követve a helyszínen kihelyezett ideiglenes közúti jelzéseket. Emellett október 10-ig forgalomkorlátozások léptek életbe a Stefáncsömáres sugárúton, a Milkovoly utca térségében. Itt a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a városi közmű infrastruktúra korszerűsítési programjának részeként, úgyhogy jelenleg ott sajnos parkolni sem lehet. Köszönöm szépen, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
8: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
9: Ez már a Sláger Plusz harmadik órája csütörtökön, kispénteken, augusztus 13-án, ti pedig továbbra is a Plusz FM-et választottátok és hallgatjátok. Nagyon szépen köszönöm Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját és a nyár hivatalos adóját. A mikrofonnál a stúdióban a műsorvezető, a házigazda, Kesérű Tomi. Nem tudom, hogy kik azok, akik esetleg Horvátországba készülnek nyaralni így a szezon vége felé. Óvatosnak kell lenni, hiszen egy nagyon ritka teknős fajta támad rá a fürdőzőkre. És már nem ez az első alkalom. Egy agresszív fajtáról van szó egyébként, hogy a szakemberek mit mondanak, hogy mire kell odafigyelni, azt is elmondom majd nektek nem sokára. Közben pedig figyeljetek a jó zenékre, jönnek a slágerek és a magyar kedvencek. Ezek nem harapnak.
8: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

a közlekedő pluszosoknak itt a Sláger Plusz harmadik órájában, és ha már itt tartunk, júliusban 28,2%-kal kevesebb új autót helyeztek forgalomba Romániában, mint 2025 azonos hónapjában. Derül ki a Gépkocsi Gyártók és Importőrök Egyesületének kedden közzétett adataiból. Az egyesület statisztikái szerint az első 7 hónapban 75.836 új autót helyeztek forgalomba az országban, 5,5%-kal kevesebbet, mint a múlt év azonos időszakában. A tisztán elektromos járművekből viszont 57%-kal, a plug-in hibridekből pedig 71%-kal többet adtak el júliusban, írja az Edge Press. Ez azt mutatja, hogy nőtt a fogyasztók érdeklődése a környezetkímélő autók iránt. Ez a szegmens júliusban már a piac 60%-át tette ki. Bár lássuk be, ebben nagy szerepet játszhat a fosszilis üzemanyagok árainak drasztikus emelkedése is. Amúgy az idei 7. hónapban a Dacia értékesítette a legtöbb személyautót, 3286 darabot, aztán a Toyota 1238-at és a Skoda 802-t következett a sorban. A legkelendőbb modell egyébként a Dacia Logan 1260 darabbal, a Dacia Sandero 896 darabbal és a Dacia Duster volt 725 darabbal. Jó utat nektek, vigyázzatok magatokra és útközben is hallgassátok a Plusz FM-et!

Figyelem, figyelem, fontos info érkezik a folytatásban, főleg azokhoz szólnék, akik esetleg kirándulni terveznek a hegyekbe. Hát egy kikapcsolódásra, feltöltődésre szánt nap könnyen kellemetlen tapasztalatokba, vagy akár tragédiába is torkolhat, ha nem vagyunk eléggé felkészültek. Ezért a következőkben a hegyi mentők azon néhány tanácsát foglalom össze nektek, amelyek segítenek elkerülni a villámcsapást és a hegyen lecsapó vihar egyéb veszélyeit. Ne hagyjuk figyelmen kívül az időjárás előrejelzést. Bármilyen útvonalra is készülünk, akár gerinc túrára, akár alacsonyabban fekvő terepre, indulás előtt mindig ellenőrizzük az időjárás előrejelzést. Ha a heves zivatarokat jeleznek, akkor ne induljunk útnak. Számos mobil alkalmazás szinte valós időben mutatja az időjárás és a csapadék alakulását. Ismerjük fel a közelgő vihar első jeleit. Egyes zivatarok helyileg nagyon gyorsan alakulhatnak ki, és nem mindig jelennek meg időben a radaros előrejelzésekben. A magasra törő, jól körülhatárolt szélű gomoly felhők

0: magányosan álló vagy különösen magas fák alá. Ha erdőben tartózkodunk, inkább kisebb fák csoportjai között keressünk helyet, ne a legmagasabb fák mellett. A hegyi mentők hangsúlyozzák, a veszélyes helyzetek kezelésének leghatékonyabb módja továbbra is a megelőzés. Nagyon szépen köszönöm az együttműködéseteket, és hát mindenki vigyázzon magára.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Szupeko. Alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 19-ig az 500 g-os Doncafé Selected őrölt kávéára 29,99 bani, valamint 6 doboz Neumart világos sörára mindössze 15,49 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta.
1: Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diák közösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
3: Hú, ez a fal túl szép lett.
4: Hogy érted, hogy túl szép?
3: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
4: Most viccelsz, azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
3: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
4: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
5: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
6: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszoreshop.ro-ra további információkért.
7: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt. Lakokos,
1: van az a mester. És most vissza a zenéhez.
0: Folytatódik a Sláger Plusz, a harmadik órában Horvátországba látogatunk majd el, ahol egészen különleges teknős támadás történt. Egy ilyen veszélyeztetett állat rátámadt egy fürdőzőre és súlyos sérüléseket okozott, és nem ez az első eset egyébként, hogy mi állhat a háttérben és hogy mire kell odafigyelni, azt a szakértők elmondják majd nem is olyan sokára, addig pedig figyeljetek rám és a jó zenékre itt a Pluszon, oké? Okay?
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon!
8: Ez a Plusz,
1: ez a Plusz.

Sláger plusz harmadik órájában járunk, és akkor nem tudom, vannak-e közöttetek olyanok, akik esetleg a nyár második felében, az utószezonban készülnek mondjuk nyaralni esetleg Horvátországba. Hát ritka és veszélyes tengeri állat okozott sérülést a horvát tengerparton. Egy alcserepes teknős támadt meg egy fürdőzőnőt, és ráadásul ez a támadás nem az első a sorban. A faj normál esetben egyébként nem agresszív, sőt kifejezetten kerüli az embereket, ezért a szakértők is meglepődtek az eseten. A nő a lábán szenvedett sérülést, de szerencsére gyorsan ellátták, és azóta már jól van. A tengeri biológusok szerint a teknős nagy valószínűséggel összetévesztette a lábat egy zsákmánnyal, vagy mondjuk stressz helyzetbe került a sok fürdőző miatt, és emiatt lett agresszív. A horvát hatóságok figyelmeztetést adtak ki. Bár a támadások rendkívül ritkák, a teknősök védett állatok, és nem szabad megközelíteni őket, különösen akkor, ha a part közelében úszkálnak. Az alcserepes teknős a földközi tenger egyik ikonikus, de ugyanakkor veszélyeztetett faja. A szakértők arra kérik a turistákat, hogyha teknőst látnak, akkor maradjanak távol, és ne próbáljanak vele kapcsolatba lépni, mert a barátságnak hát nem biztos, hogy túlzottan jó lesz a vége, amint ezt hallhattuk, úgyhogy csak óvatosan mindazoknak, akik arra felé járnak, ha teknőst láttok, akkor inkább ússzatok odébb, nehogy baj történjen. Vigyázzatok magatokra. Egyébként nagyon szuper nyarat kívánok mindenkinek, és akár Horvátországban is tudjátok hallgatni a Plusz FM-et a kis mobilappunknak köszönhetően, és természetesen a slágereket és a magyar kedvenceket is. Ezek nem harapnak.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: ilyen jó dalokra számíthattok tőlem a következő órában is, hiszen ugye a Sláger Plusz harmadik felvonására is pontot teszünk most jelen pillanatban 3-2-1. Itt ér véget. Jönnek a ropogós információk, a friss hírek. Ezeket a mai napon Petru Anita kolléganőmtől kapjátok, ő a mai nap ügyeletes hírszerkesztője, úgyhogy fogadjátok nagyon sok szeretettel. Aztán a hírek, az időjárás és a közlekedés után jövök vissza, és indul a negyedik óra, hogy mivel, már is mutatom.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Bulizni vágyunk! Figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadságfest!
3: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád!
2: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, T-Deni, s még sorolhatnák!

0: Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszárny kilóját mindössze 10,99-ban ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zária Proseccót csupán 31,99-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
4: Black Friday a Brikónál. Most 40%-os kedvezménnyel az egyfürtös orchidea ára mindössze 16,50 bani, valamint akár 50%-os kedvezménnyel a teljes napelemes lámpa kínálatra. Ráadásul 40%-os kedvezménnyel a Verve tömlőtartó szettára tömlővel együtt csak 59 lej. Használd ki a Black Friday akár 50%-os kedvezményeit augusztus 19-ig. Rendelj az alkalmazásból, vagy látogass el üzleteinkbe!
0: FM-en, interneten és mobilon
5: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Kőkeményen zsebbenyúlós lesz az idei zöldház program. Több ponton módosítaná az egészségügyi minisztérium a jogosítvány megszerzéséhez és megújításához szükséges orvosi alkalmasság szabályait. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg Magyarország új köztársasági elnökének az országgyűlés. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az idei napelemes zöldház program kizárólag akkumulátorok beszerzését finanszírozza, erősítette meg Diana Buzoyano. A környezetvédelmi miniszter végre egy-két részletet is elárult a várva várt lakosság támogató kiírásról. Ezeknek azonban nem örülhetnek a szerényebb költségvetéssel rendelkező proszomerek. Az akkumulátorokra szánt támogatásokat ugyanis ezentúl versenyképességi szempontok alapján ítélik meg. A tárca vezetője szerint a hatóságok több kritériumot kívánnak bevezetni, hogy a támogatást azon kedvezményezetteknek ítéljék meg, akik a legversenyképesebb ajánlatokat nyújtják be. Az akkumulátorok esetében a figyelembe vett szempontok egyike az önrész. A változtatás hallatán az érintettek szerint az idei zöldház program kőkeményen zsebbenyúlós lesz. Több ponton módosítaná az egészségügyi minisztérium a jogosítvány megszerzéséhez és megújításához szükséges orvosi alkalmasság szabályait. Részletesebb lenne a látásvizsgálat és az egyéni elbírálás a mentális betegségeknél, szigorúbb feltételeket írnának elő korábbi alkoholfüggőség esetén, továbbá a vezetés befolyásoló gyógyszerekre is jobban figyelnének. A személyzeti követelményeknél nem elsősorban a jelenlegi határértékeket írná át a tervezet, hanem a látási problémák orvosi értékelését pontosítaná. Nagyobb hangsúlyt helyezne arra, hogy az adott eltérés mennyire befolyásolja a biztonságos vezetést. A gyógyszerszedés önmagában nem jelenteni a vezetésre való alkalmatlanságot. A korlátozás akkor lenne indokolt, ha az alkalmazott szer vagy gyógyszer kombináció az adott mennyiségben hátrányosan befolyásolja a biztonságos vezetéshez szükséges mentális vagy fizikai képességeket. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg Magyarország új köztársasági elnökének az országgyűlés. A Tisza által jelölt 73 éves jogtudós 140 igen és 6 nem szavazatot kapott, tartózkodás nem volt. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson. Baka a megválasztása után letette a köztársasági elnöki esküt, majd beszédet mondott az országgyűlésben. Az új államfő augusztus 19-én lép hivatalba, addig Forsthoffer Ágnes látja el a köztársasági elnöki feladatokat. Baka megválasztása egy hónapok óta húzódó politikai konfliktus végére tett pontot. A Tisza az áprilisi választási győzelme után jelezte, hogy nem akar együtt dolgozni Súlyog Tamás köztársasági elnökkel, akit a párt a korábbi Fidesz kormány bábjának tartott.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
7: A mai napon napközben 30 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet, az éjjeli órákban pedig olyan 17-18 fokot mérhetünk. A szél mérsékelt marad, csapadék nem várható, továbbra is szikrázó napsütésben lesz részünk, és jelen pillanatban egy gyenge hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket, illetve az UV-sugárzás továbbra is nagyon erős, úgyhogy vigyázzatok a napon.
8: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. közlekedési információk.
7: Lezárták a Stefáncsömáres sugárút Berzén és Szföntúl Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsömáres sugárút és a Szföntúl Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lákó-Rosu utcáról balra is ki lehet most fordulni a Stefáncsömáres sugárútra. Illetve a Nagyváradon zajló infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozások léptek életbe a város több pontján. Augusztus 24-ig forgalomkorlátozás lesz érvényben a December 1 téren, az Independence utca és a Mihály Viteázul utca közötti szakaszon. A munkálatok idején tilos lesz balra kanyarodni a Mihály Viteázul utcára, így a gépjárművezetőknek egyenesen az Independence utca irányába kell tovább haladniuk, követve a helyszínen kihelyezett ideiglenes közúti jelzéseket. Emellett október 10-ig forgalomkorlátozások léptek életbe a Stefáncsömáres sugárúton, a Milkovoly utca térségében. Itt a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a városi közmű infrastruktúra korszerűsítési programjának részeként, úgyhogy jelenleg ott sajnos parkolni sem lehet. Köszönöm szépen, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
7: Éppen most indítjuk a Sláger Plusz utolsó negyedik óráját. Csütörtökön augusztus 13-án a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Isten hozott benneteket a fedélzeten, tartsatok velem a következő 60 percben is a mikrofonnál, Kessérű Tomi. Lesz miről beszélnünk, hiszen még mindig vannak nálam fontos helyi infók és aktualitások. Aztán pedig hát sörösök, figyelem, felelős sörözésre buzdít egy nagyon különleges korsó, aminek az a lényege igazából, hogy nem lehet vele folyamatosan nagy mennyiséget inni, ugyanis megakadályozza ezt, hogy hogyan, hát az is kiderül majd hamarosan. Viszont nagy mennyiségben lehet fogyasztani a jó zenéket, erre pedig itt a Plusz FM. Kezdünk!
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a

az idei nyár akkor teljes, ha jó hangosan szólnak ezek a dalok. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

Egy szó szerint vizes hír itt a Sláger Plusz negyedik órájában csütörtökön. Jelenleg 14 megye 133 településén korlátozzák a vezetékes vízellátást a rendelkezésre álló vízkészletek csökkenése miatt. Derül ki a román vízügyi igazgatóság adataiból. A leginkább érintett megyék Nyámc és Bihar, ahol 39, illetve 30 településen korlátozzák a vízellátást. Emellett 92 olyan települést is érint a vízhiány, ahol a lakosság kutakból jut vízhez. Többségük 55 település Botosán megyében található, írja az Agepress. A vízügyi igazgatóság szóvivője szerint az ország több hagyományosan asszálynak kitett térségében van vízhiány. Ilyen a Körösvidék, Olténia, Moldva és Munténia vízgyűjtő területe. Több településen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be, de van, ahol már harmadfokú korlátozás van érvényben. Az első fokozat figyelmeztető jellegű, a második már konkrét korlátozásokat jelent, a harmadik pedig korlátozott üzemű vízellátást, részletezte a szóvivő. A Duna vízhozama pénteken másodpercenként 1400 köbméter volt, és az előrejelzések szerint ez az érték a napokban sem változott jelentősen. Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet prognózisa szerint augusztus 13-án a folyó vízhozama enyhén nőni kezd, és eléri a másodpercenkénti 1450 köbmétert. A szóvivő szerint ez jó hírnek számít, mert továbbra is csapadékhiány van mind a Duna-romániai szakaszán, mind a folyam felső vízgyűjtő területén, beleértve a mellékfolyóit, a Szábát, a Drábát és a Moravát is. Kitartást kívánok nektek, a legjobbakat természetesen, slágerekkel és magyar kedvencekkel.

egy picit menjünk vissza a hegyekbe, mint a Sláger Pluszban. A rendkívüli hőség miatt a megszokottnál jóval több darázs jelent meg a Bihar hegység turista útvonalain, figyelmeztette a Bihar megyei hegyi mentőszolgálat. Az elmúlt napokban több esetben is segítséget kellett nyújtaniuk olyan kirándulóknak, akiket egyszerre több darázs csípett meg. A legsúlyosabb esetben egy gyermeknél a csípések következtében súlyos allergiás reakció alakult ki. A helyszínre a hegyi mentők mellett a Pádis-fennsíkon szolgálatot teljesítő Smurd mentőegység orvosai is kivonultak, és sürgősségi ellátásra volt szükség. A hegyi mentők szerint több darázsfészket is észleltek a Pádis környéki turista ösvényeken. Különösen óvatosnak kell lenni azokon a helyeken, ahol erős zümmögés hallatszik, kidőlt fák, fatörzsek gyökerei vagy földbe vájt üregek közeléből, mivel ezek gyakran darázsfészkeket rejtenek. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a nyitva hagyott italos palackok és poharak is veszélyt jelenthetnek. Több olyan esetet is jelentettek, amikor a darazsak az italba repültek, és a figyelmetlen fogyasztás következtében a szájban vagy a torokban okoztak csípést, ami különösen veszélyes lehet. A Bihar megyei hegyi mentőszolgálat arra kéri a kirándulókat, hogy fokozott körültekintéssel és felelősségteljesen közlekedjetek a hegyekben. Mint hangsúlyozzák, a természetben mindig számolni kell,

0: A világot.
1: Hú, ez a fal túl szép lett. Hogy érted, hogy túl szép? Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
3: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
4: Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni.
5: A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak.
4: Hungesthotels.hu. Foglalj most, és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
6: És most vissza a zenéhez.
7: Most Sláger Plusz negyedik órájában is van miről beszélnünk, hát kérem szépen, elviszlek majd benneteket nem is olyan sokára sörözni, méghozzá egy nagyon különleges korsó segítségével, ami egyébként a felelős sörözésre buzdít, hogy hogyan, az hamarosan kiderül.
8: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Ez a Plusz FM.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-el.

No, kispénteken akkor sörözni készülünk itt a Sláger Plusz negyedik órájában, de nem úgy, ahogyan azt elképzelnétek. Hát egy igazán ötletes, figyelemfelkeltő tárgy jelent meg ugyanis a design piacon. Egy korsó, amely konkrétan felelős sörözésre buzdít. Nem kampányszöveggel, nem felirattal, hanem magával a formájával. A korsó ugyanis úgy van kialakítva, hogy nem lehet egyszerre nagy kortyokat inni belőle. A szűkített felső rész lassítja az ivást, így a fogyasztó automatikusan visszafogottabb tempóra vált. A tervezők célja az volt, hogy játékos, mégis hatásos módon hívják fel a figyelmet arra, a sörözés élmény és nem verseny. A korsó dizájnja ráadásul kifejezetten elegáns, így nem tűnik nevelőeszköznek, inkább egy okos, modern tárgynak, amely új szemléletet hoz a hétköznapi fogyasztásba. A kezdeményezés már is nagy figyelmet kapott, és több vendéglátóhely érdeklődik a korsó iránt, akár edukációs célra, akár egyszerűen azért, mert egyedi és beszédindító darab. Úgy néz ki, mint egy ilyen közlekedő edény, egyébként tényleg nagyon érdekes a megjelenése, és ha ezáltal ugye vissza lehet azt fogni, hogy az emberek hirtelen nagyon nagy mennyiségű sört igyanak, akkor hát már is megérte, kérem szépen, a fejlesztés. De azért arról ne feledkezzetek meg, hogy sörözni csak szigorúan 18 év felett és mértékkel, ahogy Anna ez a korsó is ugye hát erre buzdít és nevel bennünket. Kedves egészségetekre, hát tudom, hogy a sörözéshez még egy picit korán van, viszont a jó zenékhez semmiképpen sem, úgyhogy már is megyünk tovább itt a Sláger Pluszban. Now let go of everything I've ever.

0: Európai Rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó. Ez a Plusz FM.
1: Érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: Csütörtökön, azaz kispénteken eddig tartott a Sláger Plusz. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk az elmúlt 4 órában. Keserű Tomi voltam, vagyok és leszek. Találkozunk holnap a valódi pénteken a szokott időben és helyen. Legyetek jók és vigyázzatok magatokra, ez a legfontosabb. A folytatásban már érkezik Petru Anita a friss hírekkel, aztán pedig indul egy újabb zenei óra, én pedig búcsúzom. Hello mindenkinek!
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 19-ig az 500 g-os Doncafé Selected őrölt kávéára 29,99 bani, valamint 6 doboz Neumart világos sörára mindössze 15,49 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta. Szupeko!
4: Nyári akció a Jani kaucsuknál. Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
5: Jani kaucsuk. Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
6: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Doncafé Elitás szemes kávét mindössze 46,99 banért, legalább 2 csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű Kilo Comfort toalettpapírt csupán 9,99 banért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Áttörés 36 év után a betegek hamarosan digitálisan is hozzáférhetnek saját egészségügyi adataikhoz. 40 ezer lejre bírságolták a nagyváradi vízműveket a Némai-Estvölgy szennyezése miatt. A patakba jutott vízben a megengedett határérték 12-szerese volt az ammónium koncentráció. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Néhány hónapon belül elérhetővé válik Romániában az új digitális egészségügyi platform, amely összekapcsolja az egészségügyi szolgáltatókat és a pácienseket. A rendszer lehetővé teszi majd, hogy a betegek végre megtekintessék elektronikus egészségügyi dossziéjukat, ami jelentős lépés az egészségügy digitalizációja felé. Ugyanakkor a digitális orvoslás új szemléletet és alkalmazkodást igényel az egészségügyi rendszer részéről is. Ide tartozik a kiberbiztonság kérdése, a betegek adatainak védelme, valamint az orvosi tevékenység újfajta megközelítése a digitális eszközök használatával. 40 ezer lejre bírságolták a nagyváradi vízműveket a Némai-Estvölgy szennyezése miatt. A patakba jutott vízben a megengedett határérték 12-szerese volt az ammónium koncentráció. A kifolyónál mért vízhőmérséklet 40 Celsius fok volt, miközben a megengedett határérték 35 Celsius fok. Pásztor Sándor, a Körösök vízügyi igazgatóságának vezetője szerint a szennyezés egy már eleven nehéz helyzetben lévő vízi ökoszisztémát sújtott, amelyet az aszály is súlyosbított. A Körösök vízügyi igazgatósága közölte, hogy továbbra is figyelemmel kíséri a terület állapotát, és folyamatosan ellenőrzi a nagyváradi vízmű számára előírt kibocsátási feltételek betartását. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal, ez pedig megmagyarázhatja, miért tapasztalnak olyan sokan stresszt, magányt és folyamatos összehasonlítási kényszert. A szingapúri James Cook Egyetem tanulmánya szerint az emberi agy egy olyan világra fejlődött ki, ahol ismerős arcok, közvetlen veszélyek és kis közösségek vették körül az embert. A modern világ azonban sokkal gyorsabban változik annál, mint amilyen ütemben az emberi biológia alkalmazkodni tud hozzá. Ez az evolúciós félrecsúszás a kutatók szerint sok modern pszichológiai jelenséget megmagyarázhat. Ennek egyik leglátványosabb példája a közösségi média. Az a késztetés, hogy folyamatosan felmérjük a helyünket a közösségben, egykor segíthette az együttműködést és a csoporton belüli bizalmat. Ma viszont ugyanez az ösztön végtelen mennyiségű gondosan megszerkesztett életképpel, sikertörténettel és státuszszimbólummal találkozik, ami állandó összehasonlításra készteti az embereket.
2: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-éig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diákközösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt. Lakokos,
0: van az a mester. És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a Plusz

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fentős baj nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A pedagógusok 2028-tól kaphatnak jelentősebb béremelést, az egészségügyben már közel a megállapodás. Közel egy hónapja akadozik Romániában az ingatlanok adásvétele, 500 milliárd eurónyi ügylet került veszélybe. Egy társadalmi átalakulás kellős közepében vagyunk, és ezen belül a férfiasságot is újraértelmezik, áll egy nemrég készült szociológiai tanulmányban. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A közalkalmazotti bérekről szóló új törvénytervezet szerint az egészségügyi dolgozók több mint háromnegyede kaphat béremelést, az oktatásban pedig új bértáblát vezetnének be, amely 2028-tól jelentős fizetésemelést hozhatna a pedagógusoknak. Drágos Puszláró ügyvivő munkaügyi miniszter szerint az egészségügyi szakszervezetekkel már közel vannak a megállapodáshoz, az oktatási bérezés viszont még egyeztetés alatt áll. Az oktatásban az óraadók díjazását is módosítanák. A tervek szerint megdupláznák az óradíjat, amit az oktatási minisztérium javasolt. Puszláró szerint erre azért van szükség, hogy az óraadás továbbra is vonzó maradjon a pedagógusok számára. A változtatások 2027-ben még nem növelnék tovább az állami kiadásokat. A miniszter azt mondta, hogy jövőre nincs költségvetési mozgástér újabb jelentős kiadásokra, ezért az oktatási bértábla életbe léptetését 2028-ra időzíteni. A törvény elfogadásának időpontja ugyanakkor továbbra is politikai megállapodástól függ. Közel egy hónapja akadozik Romániában az ingatlanok adásvétele, miután egy zsaruló vírusos támadás megbénította az ország kataszteri rendszerét. A román kiberbiztonsági hatóság szerint az akció megelőzhető lett volna, az elkövetőről pedig már azt is tudni vélik, hogy Algériából támadhatott. A hatóságok eleinte még csupán súlyos technikai incidensként írták le a történteket, rövid időn belül azonban világossá vált, hogy a rendszer célzott kibertámadás érte. A támadás következtében nem csak az Ether a kataszteri és telekkönyvi platform vált hozzáférhetetlenné, hanem több kapcsolódó szolgáltatás, valamint az intézmény levelező rendszere is leállt. Az ipotekari.ru becslése szerint a leállás miatt több mint 5000 jelzálog hitelhez kapcsolódó ingatlan ügylet rekedt meg, az érintett hitelek összege meghaladta 437 millió eurót. A férfiak bizonytalanságaira és mentális terhelésére is kellene figyelni a közbeszédben, nem csak az elvárásokat súlykolni feléjük, áll egy nemrég készült szociológiai tanulmányban. A kutatás szerint a romániai fiatalemberek gondolkodásában egyszerre van jelen az egyenlőségpártiság és a hagyományos szerepek elvárása, és megfigyelhető a nők elleni erőszakra és diszkriminációra bátorító online tartalmak hatása. A szakemberek aggasztónak tartják azt, hogy a gyerekek túl korán szüretlenül férnek hozzá a közösségi médiából áradó torz mintákhoz, így ha a társadalom nem figyel a fiúk identitás keresésére. A leegyszerűsített online válaszok beszippantják őket. Egy társadalmi átalakulás kellős közepében vagyunk, és ezen belül a férfiasságot is újraértelmezik.
0: És most Nagyváradról, nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: Úgy szeretnék én lenni a csók király.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani, de csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség.
2: Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik.
1: Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot.
2: Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 150 ml-es borotalkó 10 lej 99 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek,
0: magyar kedvencek, nagyváradó.
4: Ez a Plusz FM.

0: neked, soha nem mondhattam el, soha nem mondhattam el.
1: Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Kőkeményen zsebbenyúlós lesz az idei zöldház program. Több ponton módosítaná az egészségügyi minisztérium a jogosítvány megszerzéséhez és megújításához szükséges orvosi alkalmasság szabályait. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg Magyarország új köztársasági elnökének az országgyűlés. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az idei napelemes zöldház program kizárólag akkumulátorok beszerzését finanszírozza, erősítette meg Diana Buzoyanu. A környezetvédelmi miniszter végre egy-két részletet is elárult a várva várt lakosság támogató kiírásról. Ezeknek azonban nem örülhetnek a szerényebb költségvetéssel rendelkező proszomerek. Az akkumulátorokra szánt támogatásokat ugyanis ezentúl versenyképességi szempontok alapján ítélik meg. A tárca vezetője szerint a hatóságok több kritériumot kívánnak bevezetni, hogy a támogatást azon kedvezményezetteknek ítéljék meg, akik a legversenyképesebb ajánlatokat nyújtják be. Az akkumulátorok esetében a figyelembe vett szempontok egyike az önrész. A változtatás hallatán az érintettek szerint az idei zöldház program kőkeményen zsebbenyúlós lesz. Több ponton módosítaná az egészségügyi minisztérium a jogosítvány megszerzéséhez és megújításához szükséges orvosi alkalmasság szabályait. Részletesebb lenne a látásvizsgálat és az egyéni elbírálás a mentális betegségeknél, szigorúbb feltételeket írnának elő korábbi alkoholfüggőség esetén, továbbá a vezetés befolyásoló gyógyszerekre is jobban figyelnének. A személyzeti követelményeknél nem elsősorban a jelenlegi határértékeket írná át a tervezet, hanem a látási problémák orvosi értékelését pontosítaná. Nagyobb hangsúlyt helyezne arra, hogy az adott eltérés mennyire befolyásolja a biztonságos vezetést. A gyógyszerszedés önmagában nem jelenteni a vezetésre való alkalmatlanságot. A korlátozás akkor lenne indokolt, ha az alkalmazott szer vagy gyógyszer kombináció az adott mennyiségben hátrányosan befolyásolja a biztonságos vezetéshez szükséges mentális vagy fizikai képességeket. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg Magyarország új köztársasági elnökének az országgyűlés. A Tisza által jelölt 73 éves jogtudós 140 igen és 6 nem szavazatot kapott, tartózkodás nem volt. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson. Baka a megválasztása után letette a köztársasági elnöki esküt, majd beszédet mondott az országgyűlésben. Az új államfő augusztus 19-én lép hivatalba, addig Forsthoffer Ágnes látja el a köztársasági elnöki feladatokat. Baka megválasztása egy hónapok óta húzódó politikai konfliktus végére tett pontot. A Tisza az áprilisi választási győzelme után jelezte, hogy nem akar együtt dolgozni Súlyog Tamás köztársasági elnökkel, akit a párt a korábbi Fidesz kormány bábjának tartott.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
2: Plusz FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plus FM-el.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Esik az eső? Vagy éget a nap? Egész nyáron szóljon
1: a Plusz FM. Plusz FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek,
1: nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Áttörés 36 év után a betegek hamarosan digitálisan is hozzáférhetnek saját egészségügyi adataikhoz. 40 ezer lejre bírságolták a nagyváradi vízműveket a Nimai Estvölgy szennyezése miatt. A patakba jutott vízben a megengedett határérték 12-szerese volt az ammónium koncentráció. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Néhány hónapon belül elérhetővé válik Romániában az új digitális egészségügyi platform, amely összekapcsolja az egészségügyi szolgáltatókat és a pácienseket. A rendszer lehetővé teszi majd, hogy a betegek végre megtekintessék elektronikus egészségügyi dossziéjukat, ami jelentős lépés az egészségügy digitalizációja felé. Ugyanakkor a digitális orvoslás új szemléletet és alkalmazkodást igényel az egészségügyi rendszer részéről is. Ide tartozik a kiberbiztonság kérdése, a betegek adatainak védelme, valamint az orvosi tevékenység újfajta megközelítése a digitális eszközök használatával. 40 ezer lejre bírságolták a nagyváradi vízműveket a Nimai Estvölgy szennyezése miatt. A patakba jutott vízben a megengedett határérték 12-szerese volt az ammónium koncentráció. A kifolyónál mért vízhőmérséklet 40 Celsius fok volt, miközben a megengedett határérték 35 Celsius fok. Pásztor Sándor, a Körösök vízügyi igazgatóságának vezetője szerint a szennyezés egy már eleven nehéz helyzetben lévő vízi ökoszisztémát sújtott, amelyet az asszá is súlyosbított. A Körösök vízügyi igazgatósága közölte, hogy továbbra is figyelemmel kíséri a terület állapotát, és folyamatosan ellenőrzi a nagyváradi vízmű számára előírt kibocsátási feltételek betartását. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal, ez pedig megmagyarázhatja, miért tapasztalnak olyan sokan stresszt, magányt és folyamatos összehasonlítási kényszert. A szingapúri James Cook Egyetem tanulmánya szerint az emberi agy egy olyan világra fejlődött ki, ahol ismerős arcok, közvetlen veszélyek és kis közösségek vették körül az embert. A modern világ azonban sokkal gyorsabban változik annál, mint amilyen ütemben az emberi biológia alkalmazkodni tud hozzá. Ez az evolúciós félrecsúszás a kutatók szerint sok modern pszichológiai jelenséget megmagyarázhat. Ennek egyik leglátványosabb példája a közösségi média. Az a késztetés, hogy folyamatosan felmérjük a helyünket a közösségben, egykor segíthette az együttműködést és a csoporton belüli bizalmat. Ma viszont ugyanez az ösztön végtelen mennyiségű gondosan megszerkesztett életképpel, sikertörténettel és státuszszimbólummal találkozik, ami állandó összehasonlításra készteti az embereket.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

0: Az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
2: Plusz FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A pedagógusok 2028-tól kaphatnak jelentősebb béremelést, az egészségügyben már közel a megállapodás. Közel egy hónapja akadozik Romániában az ingatlanok adásvétele, 500 milliárd eurónyi ügylet került veszélybe. Egy társadalmi átalakulás kellős közepében vagyunk, és ezen belül a férfiasságot is újraértelmezik, áll egy nemrég készült szociológiai tanulmányban. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A közalkalmazotti bérekről szóló új törvénytervezet szerint az egészségügyi dolgozók több mint háromnegyede kaphat béremelést, az oktatásban pedig új bértáblát vezetnének be, amely 2028-tól jelentős fizetésemelést hozhatna a pedagógusoknak. Drágos Puszláró ügyvivő munkaügyi miniszter szerint az egészségügyi szakszervezetekkel már közel vannak a megállapodáshoz. Az oktatási bérezés viszont még egyeztetés alatt áll. Az oktatásban az óraadók díjazását is módosítanák. A tervek szerint megdupláznák az óradíjat, amit az oktatási minisztérium javasolt. Pöszláru szerint erre azért van szükség, hogy az óraadás továbbra is vonzó maradjon a pedagógusok számára. A változtatások 2027-ben még nem növelnék tovább az állami kiadásokat. A miniszter azt mondta, hogy jövőre nincs költségvetési mozgástér újabb jelentős kiadásokra, ezért az oktatási bértábla életbe léptetését 2028-ra időzíteni. A törvény elfogadásának időpontja ugyanakkor továbbra is politikai megállapodástól függ. Közel egy hónapja akadozik Romániában az ingatlanok adásvétele, miután egy zsaruló vírusos támadás megbénította az ország kataszteri rendszerét. A román kiberbiztonsági hatóság szerint az akció megelőzhető lett volna, az elkövetőről pedig már azt is tudni vélik, hogy Algériából támadhatott. A hatóságok eleinte még csupán súlyos technikai incidensként írták le a történteket, rövid időn belül azonban világossá vált, hogy a rendszer célzott kibertámadás érte. A támadás következtében nem csak az Ether a kataszteri és telekkönyvi platform vált hozzáférhetetlenné, hanem több kapcsolódó szolgáltatás, valamint az intézmény levelező rendszere is leállt. Az ipotekari.ru becslése szerint a leállás miatt több mint 5000 jelzálog hitelhez kapcsolódó ingatlan ügylet rekedt meg, az érintett hitelek összege meghaladta 437 millió eurót. A férfiak bizonytalanságaira és mentális terhelésére is kellene figyelni a közbeszédben, nem csak az elvárásokat súlykolni feléjük, áll egy nemrég készült szociológiai tanulmányban. A kutatás szerint a romániai fiatalemberek gondolkodásában egyszerre van jelen az egyenlőségpártiság és a hagyományos szerepek elvárása, és megfigyelhető a nők elleni erőszakra és diszkriminációra bátorító online tartalmak hatása. A szakemberek aggasztónak tartják azt, hogy a gyerekek túl korán szüretlenül férnek hozzá a közösségi médiából áradó torz mintákhoz, így ha a társadalom nem figyel a fiúk identitás keresésére. A leegyszerűsített online válaszok beszippantják őket. Egy társadalmi átalakulás kellős közepében vagyunk, és ezen belül a férfiasságot is újraértelmezik.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-el.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Kőkeményen zsebbenyúlós lesz az idei zöldház program. Több ponton módosítaná az egészségügyi minisztérium a jogosítvány megszerzéséhez és megújításához szükséges orvosi alkalmasság szabályait. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg Magyarország új köztársasági elnökének az országgyűlés. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az idei napelemes zöldház program kizárólag akkumulátorok beszerzését finanszírozza, erősítette meg Diana Buzoyanu. A környezetvédelmi miniszter végre egy-két részletet is elárult a várva várt lakosság támogató kiírásról. Ezeknek azonban nem örülhetnek a szerényebb költségvetéssel rendelkező proszomerek. Az akkumulátorokra szánt támogatásokat ugyanis ezentúl versenyképességi szempontok alapján ítélik meg. A tárca vezetője szerint a hatóságok több kritériumot kívánnak bevezetni, hogy a támogatást azon kedvezményezetteknek ítéljék meg, akik a legversenyképesebb ajánlatokat nyújtják be. Az akkumulátorok esetében a figyelembe vett szempontok egyike az önrész. A változtatás hallatán az érintettek szerint az idei zöldház program kőkeményen zsebbenyúlós lesz. Több ponton módosítaná az egészségügyi minisztérium a jogosítvány megszerzéséhez és megújításához szükséges orvosi alkalmasság szabályait. Részletesebb lenne a látásvizsgálat és az egyéni elbírálás a mentális betegségeknél, szigorúbb feltételeket írnának elő korábbi alkoholfüggőség esetén, továbbá a vezetés befolyásoló gyógyszerekre is jobban figyelnének. A szemészeti követelményeknél nem elsősorban a jelenlegi határértékeket írná át a tervezet, hanem a látási problémák orvosi értékelését pontosítaná. Nagyobb hangsúlyt helyezne arra, hogy az adott eltérés mennyire befolyásolja a biztonságos vezetést. A gyógyszerszedés önmagában nem jelenteni a vezetésre való alkalmatlanságot. A korlátozás akkor lenne indokolt, ha az alkalmazott szer vagy gyógyszer kombináció az adott mennyiségben hátrányosan befolyásolja a biztonságos vezetéshez szükséges mentális vagy fizikai képességeket. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg Magyarország új köztársasági elnökének az országgyűlés. A Tisza által jelölt 73 éves jogtudós 140 igen és 6 nem szavazatot kapott, tartózkodás nem volt. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson. Baka a megválasztása után letette a köztársasági elnöki esküt, majd beszédet mondott az országgyűlésben. Az új államfő augusztus 19-én lép hivatalba, addig Forsthoffer Ágnes látja el a köztársasági elnöki feladatokat. Baka megválasztása egy hónapok óta húzódó politikai konfliktus végére tett pontot. A Tisza az áprilisi választási győzelme után jelezte, hogy nem akar együtt dolgozni Súlyog Tamás köztársasági elnökkel, akit a párt a korábbi Fidesz kormány bábjának tartott.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Rádiót sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvence.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: esik az eső, vagy éget a nap,
1: egész
0: nyáron
1: szóljon
2: a Plusz FM.
3: Plusz FM.
0: Slágerek,
3: magyar kedvencek,
0: Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Áttörés 35 év után a betegek hamarosan digitálisan is hozzáférhetnek saját egészségügyi adataikhoz. 40 ezer lejre bírságolták a nagyváradi vízműveket a Nimai Estvölgy szennyezése miatt. A patakba jutott vízben a megengedett határérték 12-szerese volt az ammónium koncentráció. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Néhány hónapon belül elérhetővé válik Romániában az új digitális egészségügyi platform, amely összekapcsolja az egészségügyi szolgáltatókat és a pácienseket. A rendszer lehetővé teszi majd, hogy a betegek végre megtekintessék elektronikus egészségügyi dossziéjukat, ami jelentős lépés az egészségügy digitalizációja felé. Ugyanakkor a digitális orvoslás új szemléletet és alkalmazkodást igényel az egészségügyi rendszer részéről is. Ide tartozik a kiberbiztonság kérdése, a betegek adatainak védelme, valamint az orvosi tevékenység újfajta megközelítése a digitális eszközök használatával. 40 ezer lejre bírságolták a nagyváradi vízműveket a Nimai Estvölgy szennyezése miatt. A patakba jutott vízben a megengedett határérték 12-szerese volt az ammónium koncentráció. A kifolyónál mért vízhőmérséklet 40 Celsius fok volt, miközben a megengedett határérték 35 Celsius fok. Pásztor Sándor, a Körösök vízügyi igazgatóságának vezetője szerint a szennyezés egy már eleven nehéz helyzetben lévő vízi ökoszisztémát sújtott, amelyet az asszá is súlyosbított. A Körösök vízügyi igazgatósága közölte, hogy továbbra is figyelemmel kíséri a terület állapotát, és folyamatosan ellenőrzi a nagyváradi vízmű számára előírt kibocsátási feltételek betartását. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal, ez pedig megmagyarázhatja, miért tapasztalnak olyan sokan stresszt, magányt és folyamatos összehasonlítási kényszert. A szingapúri James Cook Egyetem tanulmánya szerint az emberi agy egy olyan világra fejlődött ki, ahol ismerős arcok, közvetlen veszélyek és kis közösségek vették körül az embert. A modern világ azonban sokkal gyorsabban változik annál, mint amilyen ütemben az emberi biológia alkalmazkodni tud hozzá. Ez az evolúciós félrecsúszás a kutatók szerint sok modern pszichológiai jelenséget megmagyarázhat. Ennek egyik leglátványosabb példája a közösségi média. Az a késztetés, hogy folyamatosan felmérjük a helyünket a közösségben, egykor segíthette az együttműködést és a csoporton belüli bizalmat. Ma viszont ugyanez az ösztön végtelen mennyiségű gondosan megszerkesztett életképpel, sikertörténettel és státuszszimbólummal találkozik, ami állandó összehasonlításra készteti az embereket.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Is baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A pedagógusok 2028-tól kaphatnak jelentősebb béremelést, az egészségügyben már közel a megállapodás. Közel egy hónapja akadozik Romániában az ingatlanok adásvétele, 500 milliárd eurónyi ügylet került veszélybe. Egy társadalmi átalakulás kellős közepében vagyunk, és ezen belül a férfiasságot is újraértelmezik, áll egy nemrég készült szociológiai tanulmányban. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A közalkalmazotti bérekről szóló új törvénytervezet szerint az egészségügyi dolgozók több mint háromnegyede kaphat béremelést, az oktatásban pedig új bértáblát vezetnének be, amely 2028-tól jelentős fizetésemelést hozhatna a pedagógusoknak. Drágos Puszláró ügyvivő munkaügyi miniszter szerint az egészségügyi szakszervezetekkel már közel vannak a megállapodáshoz, az oktatási bérezés viszont még egyeztetés alatt áll. Az oktatásban az óraadók díjazását is módosítanák. A tervek szerint megdupláznák az óradíjat, amit az oktatási minisztérium javasolt. Pöszláru szerint erre azért van szükség, hogy az óraadás továbbra is vonzó maradjon a pedagógusok számára. A változtatások 2027-ben még nem növelnék tovább az állami kiadásokat. A miniszter azt mondta, hogy jövőre nincs költségvetési mozgástér újabb jelentős kiadásokra, ezért az oktatási bértábla életbe léptetését 2028-ra időzíteni. A törvény elfogadásának időpontja ugyanakkor továbbra is politikai megállapodástól függ. Közel egy hónapja akadozik Romániában az ingatlanok adásvétele, miután egy zsaruló vírusos támadás megbénította az ország kataszteri rendszerét. A román kiberbiztonsági hatóság szerint az akció megelőzhető lett volna, az elkövetőről pedig már azt is tudni vélik, hogy Algériából támadhatott. A hatóságok eleinte még csupán súlyos technikai incidensként írták le a történteket, rövid időn belül azonban világossá vált, hogy a rendszer célzott kibertámadás érte. A támadás következtében nem csak az Eterra kataszteri és telekkönyvi platform vált hozzáférhetetlenné, hanem több kapcsolódó szolgáltatás, valamint az intézmény levelező rendszere is leállt. Az ipotekari.ru becslése szerint a leállás miatt több mint 5000 jelzálog hitelhez kapcsolódó ingatlan ügylet rekedt meg, az érintett hitelek összege meghaladta 437 millió eurót. A férfiak bizonytalanságaira és mentális terhelésére is kellene figyelni a közbeszédben, nem csak az elvárásokat súlykolni feléjük, áll egy nemrég készült szociológiai tanulmányban. A kutatás szerint a romániai fiatalemberek gondolkodásában egyszerre van jelen az egyenlőségpártiság és a hagyományos szerepek elvárása, és megfigyelhető a nők elleni erőszakra és diszkriminációra bátorító online tartalmak hatása. A szakemberek aggasztónak tartják azt, hogy a gyerekek túl korán szüretlenül férnek hozzá a közösségi médiából áradó torz mintákhoz, így ha a társadalom nem figyel a fiúk identitás keresésére. A leegyszerűsített online válaszok beszippantják őket. Egy társadalmi átalakulás kellős közepében vagyunk, és ezen belül a férfiasságot is újraértelmezik.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

nyár, forró slágerek. Ez a Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagy váradon. No fighting, shit.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-el.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek.

Szeretjük Nagyváradot. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Az idei nyár akkor teljes, ha jó hangosan szólnak ezek a dalok. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Kőkeményen zsebbenyúlós lesz az idei zöldház program. Több ponton módosítaná az egészségügyi minisztérium a jogosítvány megszerzéséhez és megújításához szükséges orvosi alkalmasság szabályait. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg Magyarország új köztársasági elnökének az országgyűlés. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az idei napelemes zöldház program kizárólag akkumulátorok beszerzését finanszírozza, erősítette meg Diana Buzoianu. A környezetvédelmi miniszter végre egy-két részletet is elárult a várva várt lakosság támogató kiírásról. Ezeknek azonban nem örülhetnek a szerényebb költségvetéssel rendelkező proszomerek. Az akkumulátorokra szánt támogatásokat ugyanis ezentúl versenyképességi szempontok alapján ítélik meg. A tárca vezetője szerint a hatóságok több kritériumot kívánnak bevezetni, hogy a támogatást azon kedvezményezetteknek ítéljék meg, akik a legversenyképesebb ajánlatokat nyújtják be. Az akkumulátorok esetében a figyelembe vett szempontok egyike az önrész. A változtatás hallatán az érintettek szerint az idei zöldház program kőkeményen zsebbenyúlós lesz. Több ponton módosítaná az egészségügyi minisztérium a jogosítvány megszerzéséhez és megújításához szükséges orvosi alkalmasság szabályait. Részletesebb lenne a látásvizsgálat és az egyéni elbírálás a mentális betegségeknél, szigorúbb feltételeket írnának elő korábbi alkoholfüggőség esetén, továbbá a vezetés befolyásoló gyógyszerekre is jobban figyelnének. A személyzeti követelményeknél nem elsősorban a jelenlegi határértékeket írná át a tervezet, hanem a látási problémák orvosi értékelését pontosítaná. Nagyobb